0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, e Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a Földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek, ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt és jó finom kávét a reggelihez. A mai témánk: adjatok és nektek is adatik. A Lukács 6.38-ban olvashatjuk ezt. Adjatok, nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Az emberek általában rögtön izgalomba jönnek, hogyha arról hallanak, hogy az Atya megajándékoz, hogy megáld bennünket, hogy micsoda csodálatos örökségünk van Krisztusban. De vajon hogyan reagálunk, ha adakozásra buzdítanak bennünket? Örömteli lelkesedés van bennünk, vagy inkább csak annyi, hogy hát igen, igen, tudom, hogy kell adakozni, hisz ezt mondja a Biblia. Ahogyan a fizikai világnak vannak törvényszerűségei, úgy a szellemi világ is Isten által megszabott törvényszerűségek alapján működik. Ezeknek az egyike az előbbiekben felolvasott Biblia vers. Egy másik helyen azt mondja, a 2 Korintus 9.6.7-ben: aki szüken vet, szüken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte a szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből. Mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Adj jó szívvel, adj örömmel, legyen a szádon is mindig áldás. Amikor áldasz és adsz, akkor egyben vetsz is, amit majd te is áldásként arathatsz le későbbiekben. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked, hogy annyi áldással áldottál meg, hogy annyi mindent köszönhetek neked. Köszönöm azt, hogy Jézus Krisztust elküldted értem. Köszönöm azt, hogy egyáltalán élhetek. Köszönöm azt, hogy megáldottál szellemi áldásokkal is, hogy ajándékokat adtál az életembe. De köszönöm azt, édesatyám, hogy ezeket mind arra adtad, hogy én is adjak másoknak, hogy én is adjak vissza neked. És egyszerűen arra kérlek most téged, hogy taníts meg engem, hogy igazán jó szívvel és örömmel tudjak mindig adni, hogy izgalomba hozon az, amikor arról van szó, hogy valamit adhatok, akár valaki másnak, akár neked. Kérlek, segíts, hogy igazán jó szív.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek. Ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hitáltal benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósság lista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az izületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
4: Pál kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sant.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt és jó finom kávét a reggelihez. A mai témánk adjatok és nektek is adatik. A Lukács 6.38-ban olvashatjuk ezt. Adjatok, nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Az emberek általában rögtön izgalomba jönnek, hogyha arról hallanak, hogy az Atya megajándékoz, hogy megáld bennünket, hogy micsoda csodálatos örökségünk van Krisztusban. De vajon hogyan reagálunk, ha adakozásra buzdítanak bennünket? Örömteli lelkesedés van bennünk, vagy inkább csak annyi, hogy hát igen, igen, tudom, hogy kell adakozni, hisz ezt mondja a Biblia. Ahogyan a fizikai világnak vannak törvényszerűségei, úgy a szellemi világ is Isten által megszabott törvényszerűségek alapján működik. Ezeknek az egyike az előbbiekben felolvasott Biblia vers. Egy másik helyen azt mondja, a 2 Korintus 9.6.7-ben, aki szüken vet, szüken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte a szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből. Mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Adj jó szívvel, adj örömmel, legyen a szádon is mindig áldás. Amikor áldasz és adsz, akkor egyben vetsz is, amit majd te is áldásként arathatsz le későbbiekben. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked, hogy annyi áldással áldottál meg, hogy annyi mindent köszönhetek neked. Köszönöm azt, hogy Jézus Krisztust elküldted értem. Köszönöm azt, hogy egyáltalán élhetek. Köszönöm azt, hogy megáldottál szellemi áldásokkal is, hogy ajándékokat adtál az életembe. De köszönöm azt, édesatyám, hogy ezeket mind arra adtad, hogy én is adjak másoknak, hogy én is adjak vissza neked. És egyszerűen arra kérlek most téged, hogy taníts meg engem, hogy igazán jó szívvel és örömmel tudjak mindig adni, hogy izgalomba hozzon az, amikor arról van szó, hogy valamit adhatok, akár valaki másnak, akár neked. Kérlek, segíts, hogy igazán jó szívű.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák. Minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
1: Pál Kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból. Ez a

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt és jó finom kávét a reggelihez. A mai témánk: adjatok és nektek is adatik. A Lukács 6.38-ban olvashatjuk ezt. Adjatok, nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Az emberek általában rögtön izgalomba jönnek, hogyha arról hallanak, hogy az Atya megajándékoz, hogy megáld bennünket, hogy micsoda csodálatos örökségünk van Krisztusban. De vajon hogyan reagálunk, ha adakozásra buzdítanak bennünket? Örömteli lelkesedés van bennünk, vagy inkább csak annyi, hogy hát igen, igen, tudom, hogy kell adakozni, hisz ezt mondja a Biblia. Ahogyan a fizikai világnak vannak törvényszerűségei, úgy a szellemi világ is Isten által megszabott törvényszerűségek alapján működik. Ezeknek az egyike az előbbiekben felolvasott Biblia vers. Egy másik helyen azt mondja, a 2 Korintus 9.6.7-ben. Aki szüken vet, szüken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte a szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből. Mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Adj jó szívvel, adj örömmel, legyen a szádon is mindig áldás. Amikor áldasz és adsz, akkor egyben vetsz is, amit majd te is áldásként arathatsz le későbbiekben. Imádkozzunk. Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked, hogy annyi áldással áldottál meg, hogy annyi mindent köszönhetek neked. Köszönöm azt, hogy Jézus Krisztust elküldted értem. Köszönöm azt, hogy egyáltalán élhetek. Köszönöm azt, hogy megáldottál szellemi áldásokkal is, hogy ajándékokat adtál az életembe. De köszönöm azt, édesatyám, hogy ezeket mind arra adtad, hogy én is adjak másoknak, hogy én is adjak vissza neked. És egyszerűen arra kérlek most téged, hogy taníts meg engem, hogy igazán jó szívvel és örömmel tudjak mindig adni, hogy izgalomba hozzon az, amikor arról van szó, hogy valamit adhatok, akár valaki másnak, akár neked. Kérlek, segíts, hogy igazán jó szívvel.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimosz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, a mi kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archippusznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne.

0: akiben vettük is az örökséget. Eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, hallva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt. És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból. Odaütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
1: Pál Efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távollevőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: A következő percekben már Kariuki Isten újat cselekszik című tanítását hallhatjuk.
1: This is the day that the Lord has made.
2: Ez az a nap, amit az Úr szerzett.
1: And we shall rejoice and be glad in
2: it. És örülünk és örvendezünk ezen, még nem hallom a mikrofont.
1: Yes!
2: Marknak, amennyiben van neki.
1: The Father is in the house.
2: Az Atya itt van a házban.
1: And God is faithful.
2: És Isten hűséges.
1: Remember,
2: ne felejtsétek,
1: God is
2: Isten hűséges.
1: By whom we have been called.
2: Aki elhívott minket.
1: Into the fellowship of his dear son.
2: Az ő drága fiának, Jézus Krisztusnak a közösségére, belevaló közösségére.
1: He is the caller.
2: Ő az elhívó.
1: And he is faithful.
2: És ő hűséges.
1: So when you face opposition,
2: tehát amikor ellenállással találkoztok,
1: when you go through battles,
2: amikor csatákban vagytok,
1: always remember,
2: mindig emlékezzetek
1: God
2: arra,
1: is faithful,
2: hogy Isten hűséges.
1: In your battles, God is faithful.
2: A csatáitokban is Isten hűséges.
1: In your ministry,
2: a szolgálatotokban
1: is faithful.
2: Isten hűséges.
1: In your business,
2: a vállalkozásotokban Isten hűséges.
1: In your marriage, God
2: a házasságotokban Isten hűséges.
1: In whatever situation you find yourself,
2: bármilyen helyzetben is találjátok magatokat,
1: don't you ever forget,
2: soha ne felejtsétek el,
1: that God is
2: Isten
1: faithful,
2: hűséges,
1: and he has called you,
2: és ő hívott el titeket
1: into the fellowship,
2: és ő elhívott titeket
1: with his dear son, Jesus,
2: az ő drága fiával, Jézus Krisztussal való közösségre.
1: So fellowship around there.
2: Tehát ő körülöttel
1: jöjjetek
2: össze. Maradjatok meg ebben a közösségben.
1: Don't jump out.
2: Ne ugorjatok ki belőle.
1: Stay in there.
2: Maradjatok benne.
1: And you will see,
2: és akkor
1: the victory of the Lord.
2: Meg fogjátok látni az Úr győzelmét.
1: Once again, I must say thank
2: újra el kell mondanom,
1: my friend,
2: hogy nagyon köszönöm a barátaimnak és az itthoni apostolnak,
1: Franz and Gerlinda.
2: Franznak és Gerlindének.
1: You have taken good care of us.
2: Nagyon jól gondoskodtatok rólunk.
1: We have appreciated so much.
2: Nagyon értékeljük
1: thank
2: ezt.
1: Thank you for opening this door.
2: Köszönjük, hogy megnyitottátok ezt előttünk.
1: Don and Marv have been married for 45 years.
2: Don és Marta 45 éve házasok.
1: Joyce and I are married for only 1 year and 3 months.
2: Jason és én csak 1 éve és 3 hónapja élünk házasságban.
1: So I will let Joyce say something.
2: Tehát engedem, hogy Joyce mondjon valamit.
1: I will let Joyce say something.
2: Engedem, hogy a feleségem mondjon valamit.
3: Praise the Lord.
2: Istenek az Úrnak.
3: I want to thank God.
2: Hát hálát akarok adni Istennek. Azért, hogy megengedte, hogy részt vegyek ezen a konferencián.
3: And also thank God for my husband.
2: A férjemet is köszönöm Istennek.
3: For allowing me to speak.
2: Neki, hogy megengedte nekem, hogy szóhoz jussak. No, azt mondta, hogy csak 1 percig beszéltetek.
3: So I will obey.
2: Tehát engedelmeskedek.
3: So mine is to say thank you so much to Lippi and Gerlinda.
2: Nagyon szeretnék Lippinek, Gerlindének és Franznak köszönetet mondani. Nagyon befogadva érezzük magunkat.
3: And I told the Lord when I was coming.
2: Azt mondtam az Úrnak, amikor jöttem ide,
3: when I come to this conference,
2: hogy amikor eljövök erre a konferenciára, akkor valami változtassa meg az életemet.
3: And I can confidently say,
2: és most már magabiztosan mondhatom,
3: from the teachings from Pastor Don,
2: hogy Don Pastor és Barry Pastor tanításából, és a Mark Püspök és Franz tanításából megváltozott az életem. És imádkozom, hogy a ti életetek is legyen megváltozott.
3: So when we meet next year,
2: hogy amikor jövőre találkozunk,
3: we'll all have a testimony of what God has done.
2: Akkor mindannyiunknak legyen bizonyos, hogy Isten
3: the word of the Lord says,
2: azt mondja az Úr beszéde,
3: we believe in our God and we will be established.
2: Hogyha hiszünk az Úrban, akkor megerősödünk,
3: megszilárdunk.
2: És hogyha hiszünk az ő profétáinak, akkor jó lesz dolgunk,
3: bővölködünk.
2: Tehát akár visszamentek az országotokba, akár itt maradtok
3: Ausztriában.
2: Higgyétek azt, amit Istennek ezek az emberei mondtak nekünk. És akkor Jézus nevében bővölködni fogunk.
1: Thank you. For those of you who may not know, I was married for 29, close to 30 years.
2: Aki nem tudná, én már nős voltam 29, majdnem 30 évig.
1: I have 3 grown-up kids.
2: Van 3 felnőtt gyerekem.
1: I have 2 grandkids.
2: És 2 unokám.
1: A grandson and a granddaughter.
2: Egy unoka lány, meg egy unoka fiú.
1: And all my kids are married.
2: És minden gyermekem házasságban.
1: My first wife passed on 2007-ben
2: ment el az Úrhoz az első feleségem.
1: And I lived alone for some time.
2: És egy ideig egyedül éltem.
1: For a period of about 6 years.
2: Körülbelül 6 évig.
1: I lived alone.
2: Egyedül éltem.
1: I ate alone.
2: Egyedül ettem.
1: I showered alone.
2: Egyedül zuhanyoztam.
1: Everything alone.
2: Mindent egyedül csináltam.
1: Alone. And then I read a scripture.
2: Aztán olvastam egy Biblia verset.
1: Which said it is not good for a man to be alone.
2: Hogy nem jó az embernek egyedül lenni.
1: So God blessed me with Joyce.
2: Tehát Isten megáldott engem Joyce-szal.
1: It's 1 year and 3 months ago.
2: 1 éve és 3 hónapja.
1: And my life changed.
2: És megváltozott az életem.
1: I became 20 years younger.
2: 20 évvel fiatalabb lettem.
1: So it's a joy for me to be with you.
2: Tehát nagy öröm nekem itt lenni veletek.
1: I cannot forget to reiterate and say, please, you are welcome to Kenya.
2: Nem tudom nem megismételni, hogy nagy szeretettel várunk titeket Kenyában.
1: When you come to Kenya, you say Jumbo.
2: Amikor jöttök Kenyában, mondjátok, azt kell mondani, hogy Jumbo.
1: And they answer Jumbo Sana.
2: És Jumbo Sana az a válasz rá.
1: Jumbo is like saying hello.
2: A Jumbo az olyan, mint a hello.
1: And saying hello very much.
2: És a válasz meg az, hogy and nagyon hello.
1: And then when you stay there, you will come to discover
2: és ha ott maradtok, majd eljöttök.
1: Hakuna Matata.
2: Hogy Kenyában
1: Hakuna Matata. No worries, no problem.
2: Ez azt jelenti, hogy nincs aggódás, nincs probléma.
1: So when Jesus is on the throne,
2: tehát hogyha Jézus van a trónon,
1: Hakuna Matata.
2: Akkor Hakuna Matata.
1: When your life has changed,
2: amikor az életetek megváltozott,
1: Hakuna Matata. Because Jesus is on the throne.
2: Mert Jézus van a trónon.
1: Blessed be the name of the Lord.
2: Áldott legyen az Úr neve.
1: I'm so much looking forward to seeing you in Kenya.
2: Nagyon várom, hogy lássalak titeket Kenyában.
1: We can accommodate all of you.
2: Mindannyiótokat el tudunk helyezni.
1: We can all of you.
2: Mindegyiket.
1: Hakuna Matata.
2: Hakuna Matata. Mindenkit elhelyezünk.
1: And we have already blocked our dates for next year's conference.
2: Már a jövő évi konferenciát beírtuk a naptárunkba.
1: So by the grace of God we will be in the conference next year.
2: Tehát Isten kegyelméből itt leszünk a jövő évi konferencián is, ha engedi.
1: Maybe with another team of Africans.
2: Talán egy másik afrikai csapattal együtt.
1: And we can sing African music.
2: És akkor majd afrikai dalokat éneklünk nektek.
1: And we can do African dancing.
2: És akkor afrikai táncot fogunk táncolni.
1: And God grants the desires of his people.
2: És Isten megadja az ő népének a vágyát.
1: We see the European dancing in Kenya next year June.
2: Lehet, hogy jövő júniusban meg az európaiakat látjuk majd Kenyában táncolni.
1: Every first week of June I have a pastor's and
2: minden június első hetében egy konferenciát tartok pásztoroknak és a feleségüknek.
1: And our pastors come from all over the country.
2: Az ország minden részéből jönnek a pásztorok.
1: and some outside the country.
2: És néhányan az országon kívülről is.
1: Because we have churches in Tanzania.
2: Mert Tanzániában is vannak gyülekezeteink.
1: We have churches in Zambia.
2: És Zambiában is.
1: Mozambique.
2: Mozambikban is.
1: Rwanda.
2: Ruandában is.
1: And other places.
2: És más országokban is.
1: So we all come together.
2: És akkor mindannyian összejövünk.
1: In the month of April, mid-April.
2: Április közepén.
1: We have a ladies conference.
2: Van egy női konferencia.
1: I invited our governor.
2: Meghívtam a kormányzónkat.
1: To our governor too.
2: A kormányzónkat
1: is. Conference.
2: Eljött a konferenciánkra.
1: And when he saw the ladies.
2: És amikor látta a hölgyeket.
1: He said, I have never spoken in front of so many women.
2: Azt mondta, hogy én még soha nem beszéltem ennyi nő előtt.
1: Because they fill the entire building.
2: Mert betöltötték az egész épületet az asszonyak.
1: And in the month of December,
2: in Decemberben,
1: we have a youth conference.
2: Van egy ifjúsági konferenciánk.
1: So all the youth.
2: És akkor minden fiatal.
1: All the youth here.
2: Minden fiatal, aki itt van most.
1: Start saving.
2: Kezdjetek takarékoskodni.
1: Then you can come to the youth conference.
2: És akkor eljöhettek az ifjúsági konferenciánkra.
1: And you meet with our youth.
2: És a mi fiataljainkkal találkozhattok.
1: It's just tremendous.
2: Óriási.
1: Blessed
2: dolog.
1: Be the name of the Lord.
2: Áldott legyen az Úr neve.
1: Now.
2: Na most.
1: As we get into this session.
2: Ahogy elkezdjük ezt a tanítást.
1: I pray that the eyes of your understanding would be opened.
2: Hogy az értelmetek szemei megnyíljanak.
1: That you may see.
2: Hogy lássátok.
1: What God is saying.
2: Hogy mit mond Isten?
1: Because the moment you see what God is saying,
2: mert amint meglátjátok, mit mond Isten,
1: your life will never be the same again.
2: Az életetek nem lesz többé ugyanaz.
1: But you have got to take a step.
2: De ez egy lépést kell tennetek.
1: You've got to make a decision.
2: Egy döntést kell hoznotok.
1: And declare my life.
2: És ki kell mondanatok, hogy az életem soha többé nem lesz ugyanaz.
1: Do we have people who have made that decision?
2: Vannak olyan emberek itt, akik már
1: eldöntötték?
2: Vannak itt olyan emberek, akik már eldöntötték?
1: Now declare with boldness.
2: Akkor most bátran mondjátok el az életem.
1: Will never.
2: Soha.
1: Ever.
2: Soha többé.
1: Be the same.
2: Nem lesz ugyanaz.
1: Again, in Jesus' name.
2: Jézus nevében.
1: Amen.
2: Amen.
1: Picking up from last night.
2: A tegnap estére visszatérve, onnan folytatva.
1: And seeing Pastor Don.
2: Látva Don Pastor.
1: Dancing around here.
2: Aki itt táncolt elől.
1: And bringing in the word of the Lord.
2: És aki behozta az Úr üzenetét.
1: And looking at the spiritual realm.
2: És meg.
1: You would be convinced. You would know in your Noah, in your system.
2: És látva, hogy mi volt a szellemi szinten, ugyanakkor az ember biztosan tudja, hogy Isten itt volt a házban.
1: You would know in your system.
2: Az ember tudta minden sejtjében.
1: That God is speaking to his people.
2: Szólt az ő népéhez.
1: And we are his people.
2: És mi vagyunk az ő népe.
1: Many times when God
2: sokszor,
1: speaks,
2: amikor Isten szól,
1: we think he is speaking to so and so.
2: Azt gondoljuk, hogy ő XY-nak szól.
1: But now let us hear this.
2: De most halljuk meg ezt.
1: That he is speaking and has spoken to us.
2: Hogy ő hozzánk szólt, nekünk mondta.
1: So you can stand with confidence.
2: Tehát magabiztosan indulhatunk el. És azt mondhatjuk, hogy Isten szólt hozzám.
1: Because the voice of God.
2: Mert Isten hangja.
1: Makes all the difference. Saul of Tarsus.
2: Minden különbséggel szembe tud találkozni, tud foglalkozni. Ugye a tarzuszi Pál Damaszkuszba tartott, hogy a gyülekezetet tönkretegy, elpusztítsa. És amint meghallotta az Úr hangját,
1: his mission was changed.
2: Megváltozott a küldetése.
1: His destiny was changed.
2: A rendeltetése is megváltozott.
1: The voice of the Lord makes all the difference.
2: Az Úr hangja mindent megváltoztat. Az jelenti a változást.
1: I told you yesterday or the day before.
2: És tegnap vagy tegnap előtt mondtam nektek.
1: That when God speaks.
2: Hogy amikor Isten szól.
1: At times he has an American accent.
2: Akkor néha amerikai akcentussal szól.
1: At times he has a Kenyan accent.
2: Néha kenyai akcentussal.
1: At times he has a Hungarian accent.
2: Néha magyar akcentussal.
1: At times he speaks like a German.
2: Néha úgy beszél, mint egy német.
1: At times he speaks like an Austrian.
2: Néha úgy, mint egy osztrák.
1: At times he speaks like a Croatian.
2: Néha úgy, mint egy horvát.
1: At times he speaks like a Slovenian.
2: Néha úgy beszél, mint egy szlovén.
1: He has an accent.
2: Akcentusa van.
1: And you heard the voice of God.
2: És ti Isten hangját hallottátok.
1: And while I was sitting here,
2: és miközben itt ültem,
1: the Lord brought me Isaiah.
2: Az Úr Ézsaiást hozta elém.
1: Isaiah 43.
2: Ézsaiás
1: destroyed the church.
2: Hogy a gyülekezetet tönkretegye, elpusztítsa.
1: The moment he heard the voice of the Lord.
2: És amint meghallotta az Úr hangját,
1: his mission was changed.
2: Megváltozott a küldetése.
1: His destiny was changed.
2: A rendeltetése is megváltozott.
1: The voice of the Lord makes all the difference.
2: Az Úr hangja mindent megváltoztat. Az jelenti a változást.
1: I told you yesterday or the day before.
2: És tegnap vagy tegnap előtt mondtam nektek.
1: That when God speaks.
2: Hogy amikor Isten szól.
1: At times he has an American accent.
2: Akkor néha amerikai akcentussal szól.
1: At times he has a Kenyan accent.
2: Néha kenyai akcentussal.
1: At times he has a Hungarian accent.
2: Néha magyar akcentussal.
1: At times he speaks like a German.
2: Néha úgy beszél, mint egy német.
1: At times he speaks like an Austrian.
2: Néha úgy, mint egy osztrák.
1: At times he speaks like a Croatian.
2: Néha úgy, mint egy horvát.
1: At times he speaks like a Slovenian.
2: Néha úgy beszél, mint egy szlovén.
1: He has an accent.
2: Akcentusa van.
1: And you heard the voice of God.
2: És ti Isten hangját hallottátok.
1: And while I was sitting here.
2: És miközben itt ültem.
1: The Lord brought me Isaiah.
2: Az Úr Ézsaiást hozta elém.
1: Isaiah 40.

0: Ugye amikor Isten szól,
1: at times he has an American accent.
0: Akkor néha amerikai akcentussal szól.
1: At times he has a Kenyan accent.
0: Néha kenyai akcentussal.
1: At times he has a Hungarian accent.
0: Néha magyar akcentussal.
1: At times he speaks like a German.
0: Néha úgy beszél, mint egy német.
1: At times he speaks like an Austrian.
0: Néha úgy, mint egy osztrák.
1: At times he speaks like a Croatian.
0: Néha úgy, mint egy horvát.
1: At times he speaks like a Slovenian.
0: Néha úgy beszél, mint egy szlovén.
1: He has an accent.
0: Akcentusa van.
1: And you heard the voice of God.
0: És ti Isten hangját hallottátok.
1: And while I was sitting here,
0: és miközben itt ültem,
1: the Lord brought me Isaiah.
0: Az Úr Ézsaiást hozta elém.
1: Isaiah 43.
0: Ézsaiás 43.
1: Verse number 19 is a verse that many of us know, if not all
0: vers,
1: of us.
0: Ez egy olyan vers, amit mindannyian tudunk, hogy sokan, hanem is mindannyian. Ez
1: azt mondja, of Isaiah 43.
0: Tehát Ézsaiás 43:19.
1: He says, "Behold, mondja, I will do a new thing.
0: Íme újat cselekszem.
1: Now it shall bring forth.
0: Most készül.
1: Shall you not know it?
0: Avagy nem tudjátok még?
1: I will even make a way in the wilderness.
0: Igen, a pusztában utat szerzek.
1: And rivers in the desert.
0: És a kietlenben folyóvizeket, vagy a
1: sótagban. That is what I heard the Lord say to me here.
0: Ezt hallottam itt ülve, hogy az Úr mondja nekem.
1: That from last night.
0: Hogy a tegnap estéből kiindulva.
1: From last night.
0: Tegnap estétől
1: kezdve. The Lord is doing a new thing.
0: Az Úr új dolgot cselekszik.
1: And the Lord has chosen you.
0: És az Úr téged választott.
1: The Lord has chosen you.
0: Az Úr titeket választott.
1: To be a part
0: arra,
1: of what he is doing.
0: Hogy részesei legyetek annak, amit ő cselekszik.
1: Somebody say, I am valaki, chosen.
0: Valaki mondja, én kiválasztott vagyok.
1: Say it again, I
0: mondjátok
1: am
0: újra,
1: chosen.
0: Kiválasztott vagyok.
1: Now, it is so important for you to know in your system.
0: Annyira fontos, hogy tudjátok a bensőtökben.
1: That you are sitting in here as a chosen individual.
0: Hogy kiválasztottként ültök itt.
1: You are chosen to be a participant
0: arra választott titeket Isten,
1: that God is doing.
0: Hogy vegyetek részt abban az új dologban, amit Isten cselekszik.
1: Last night I heard the Lord put in my spirit.
0: Tegnap este hallottam, hogy az Úr ezt helyezi a szellememben.
1: I have given you a new song and a new dance.
0: Hogy adtam nektek egy új dalt és egy új táncot.
1: And Europe shall sing and dance again.
0: És Európa újra énekelni és táncolni fog.
1: Say it again.
0: Mondjátok újra.
1: Europe shall sing
0: újra
1: and dance
0: again.
1: Because the Lord is doing a new thing.
0: Mert az Úr új dolgot cselekszik.
1: And when the Lord starts a new thing,
0: és amikor az Úr egy új dolgot kezd el,
1: there is no devil.
0: Akkor nincs olyan ördög, nincs olyan démon, nincs olyan erő, nincs olyan rendszer, és nincs olyan kormány, amely őt meg tudná állítani. Nincs olyan politikai rendszer, ami Istent meg tudja állítani. Nincs olyan gazdasági rendszer, ami Istent le tudná állítani.
1: Doing a new thing.
0: Amikor ő azt mondja, hogy újat cselekszem,
1: you know that thing is going to happen.
0: Akkor tudhatjátok, hogy ez úgy
1: because
0: lesz.
1: God is his word.
0: Mert Isten az ő saját szava.
1: You cannot separate God from his
0: nem
1: word.
0: Lehet elválasztani Istent az ő szavától.
1: He is who he says he is.
0: Ő az, akinek mondja magát.
1: And he has told us constantly.
0: És állandóan azt mondja
1: he has
0: nekünk.
1: Told us constantly. That we are the sheep of his pasture.
0: Hogy mi az ő legelőjének juhai vagyunk.
1: We are the lambs.
0: Mi vagyunk a bárányok.
1: And God specializes in using lambs.
0: És Isten szakterülete a bárányok használata.
1: God specializes in using those who think they cannot.
0: Isten specialitása

0: És azok használata, akik azt gondolják magukról, hogy ők nem tudják megtenni.
1: When you go to the scriptures,
0: amikor fogjátok a Bibliát,
1: has been praying,
0: látjátok, hogy Izrael imádkozott
1: in Egypt,
0: Egyiptomban
1: for deliverance,
0: szabadulásért.
1: God decides,
0: Isten úgy döntött,
1: I will deliver you,
0: hogy megszabadítja őket.
1: So what happens?
0: Tehát mi történt?
1: Moses is a refugee.
0: Mózes ugye menekült
1: volt. He has run away.
0: Elmenekült az országából, mert valakit megölt.
1: He is looking after sheep.
0: És ott éppen juhokat őrzött,
1: and
0: ott, ahol menekült, és Isten megjelent neki.
1: Moses,
0: és azt mondja Mózes,
1: first of all, remove your shoes.
0: Először is vesd a cipődet.
1: This is a holy place.
0: But a szent hely.
1: He removes the shoes.
0: Úgy levette a cipőjét.
1: Okay, Moses,
0: azt mondja Mózes,
1: I have heard.
0: Hallottam.
1: I have heard the cry of my people in Egypt.
0: Az én népem kiáltását Egyiptomban.
1: I have seen their tears.
0: És láttam a könnyeiket.
1: I know their sorrows.
0: Ismerem a bánatukat.
1: And I have decided.
0: És úgy döntöttem.
1: To deliver them.
0: Hogy megszabadítom
1: I'm
0: őket.
1: I'm going to deliver them.
0: Megszabadítom őket.
1: And you know what, Moses?
0: És tudod mit, Mózes?
1: I'm not going. You are the one who is going.
0: Nem én megyek oda, hanem te mész.
1: God says, I have decided.
0: Isten azt mondja,
1: to deliver them.
0: Én eldöntöttem, hogy megszabadítom őket.
1: But you are the one going.
0: De ti te fogsz oda
1: menni.
0: Tehát itt mondja Isten, tehát hallom, hogy Isten azt mondja,
1: I have decided,
0: eldöntöttem,
1: to deliver Europe,
0: hogy megszabadítom Európát.
1: And you are the one going.
0: És ti fogtok menni.
1: You are the one going.
0: Ti mentek.
1: You are the one going.
0: Ti vagytok azok, akik mennek.
1: Are you catching something?
0: Ragad rátok valami ebből? Elkaptok valamit ebből?
1: I pray that if the fire of the Holy Spirit,
0: imádkozom,
1: will be ignited in your spirit,
0: hogy a Szent Szellem tüze lobbanjon fel a ti szellemetekben ezen a konferencián.
1: That you will leave here burning inside.
0: Hogy úgy menjetek el innen, hogy ég a bensőtök.
1: I am chosen by God.
0: Hogy engem Isten választott.
1: I have been chosen by
0: Isten kiválasztott engem.
1: To bring change.
0: Hogy változást hozzak.
1: To bring change.
0: Hogy változást hozzak.
1: To bring a new song.
0: Hogy egy új éneket hozzak.
1: Into Europe.
0: Európába.
1: To bring a new dance.
0: Hogy egy új táncot hozzak.
1: Into Europe.
0: Európába.
1: I think last year or the year before, I don't know whether you were there or.
0: Úgy emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt. Nem tudom.
1: Ireland in our conference prophesied, and he said.
0: A konferenciánkon prophesied David Ireland.
1: I see you having influence in Europe.
0: És azt mondja, hogy azt látom, hogy befolyásod van Európában.
1: Last June.
0: Ezt tavaly júniusban prophesied-ták.
1: I see you having influence in Europe.
0: Azt mondja, azt látom, hogy befolyásod van Európában.
1: He said that.
0: Ezt mondta.
1: At that time,
0: akkoriban,
1: I just knew
0: UK. Én csak Nagy-Britanniát ismertem.
1: And I was not interested in going there.
0: És nem, oda nem akartam menni.
1: I was not interested.
0: Nem érdekelt.
1: Because I had been there many times.
0: Mert ott már sokszor voltam.
1: So I was not really interested.
0: Úgyhogy nem igazán érdekelt ez.
1: Then I got the invitation from France.
0: Aztán France meghívott.
1: And here today,
0: és ma itt
1: 17 minus Kenya and US.
0: A 17.
1: So we have 15 European nations.
0: Tehát 15 európai országból vagytok itt együtt.
1: I want you to know this is
0: szeretném, hogy tudnátok, hogy ez nem egy kis összejövetel.
1: This is not a small conference.
0: Ez nem egy kis konferencia.
1: This is international.
0: Ez nemzetközi.
1: 15 different nations.
0: 15 különböző országból jöttetek.
1: And God comes down last night.
0: És Isten tegnap este leszállt ide.
1: And he says.
0: És azt mondja.
1: Europe shall sing again.
0: Európa újra énekelni fog.
1: Europe shall dance again.
0: Európa újra táncolni fog.
1: Europe shall dance again.
0: Európa újra táncolni fog.
1: Europe shall sing again.
0: Európa újra énekelni fog.
1: I don't know what you are hearing.
0: Én nem tudom, hogy ti mit hallottok.
1: But I am hearing the thunder of the voice of God.
0: De én Isten mennydörgő hangját hallom.
1: As you sing in your local assembly.
0: Hogy ahogy énekeltek a helyi gyülekezetetekben.
1: As you sing in your ministry.
0: Ahogy a szolgálatotokban énekeltek.
1: The song shall spread out.
0: Ez az ének ki fog terjedni.
1: To the whole of Europe.
0: Egész Európára.
1: And out of this conference.
0: És ebből a konferenciából.
1: It shall go in the books of history.
0: Be fog menni a történelem könyvekbe.
1: And shall be written in the history books.
0: Bele lesz írva a történelem könyvekbe.
1: That out of this conference.
0: Az, hogy erről a konferenciáról.
1: A revival was birthed into Europe.
0: Erről a konferenciáról kiindulva született meg egy ébredés Európában.
1: And lives have been changed.
0: És megváltoztak életek.
1: But for that to happen,
0: de ahhoz, hogy ez megtörténjen,
1: every one of us has a something to do.
0: Mindegyikünknek van egy feladata.
1: Every one of us has got to be involved.
0: Mindegyikünknek részt kell venni ebben.
1: Because Europe is in captivity.
0: Mert Európa fogságban van.
1: Europe is in captivity.
0: Európa fogságban van.
1: And that captivity has got to be broken.
0: És ennek a fogságnak meg kell törni.
1: And the people to break that captivity are here.
0: És itt ülnek azok az emberek, akik ezt a fogságot meg fogják törni.
1: The people to break the captivity.
0: Azok az emberek,
1: are here.
0: Akik Európa fogságát meg kell, hogy törjék, itt ülnek.
1: When you read your Bible in Jeremiah,
0: amikor olvasod Jeremiásnál a Bibliát,
1: 29,
0: Jeremiás 29,
1: from verse number,
0: Jeremiás 29,
1: you can read from verse number 4,
0: a negyedik verstől,
1: what does
0: az első, mit mond az első vers? Ezek a levél szavai.
1: He says, these are the words of the letter that Jeremiah the prophet
0: sent from Jeremiah küldött Jeruzsálemből a fogságban való vének maradékainak és a papoknak és a profétáknak és az egész népnek, amelyet fogva vitt el Nabukodonozor Jeruzsálemből Babilonba.
1: Look at verse number 4.
0: Nézzétek a negyedik verset.
1: That says the Lord.
0: Ezt mondja a seregek ura.
1: The God of Israel.
0: Izrael Istene.
1: All are carried away captive.
0: Minden a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettek.
1: Build you houses and dwell in them. Plant gardens.
0: Építsetek házakat és lakjatok azokban. Plantáljatok kerteket és egyetek azokat a
1: gyümölcseit.
0: Vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiakat és leányokat. És a fiaitokat is házasítsátok meg. A leányaitokat adjátok férjhez és szüljenek fiakat és leányokat. És szaporodjatok meg ott és meg ne kevesedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amely fogságra küldöttelek titeket. És könyörögjetek érette az Úrnak. Mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.
1: You see, God is spoken to Jeremiah.
0: Tudjátok, Isten Jeremiásnak szólt itt,
1: who are in captivity.
0: Hogy mondja meg a fogságban levőknek.
1: Look at what he told them.
0: Nézzétek,
1: tell
0: hogy mit mondott nekik.
1: And have build houses.
0: Menjetek, építsetek házakat.
1: Have some farms.
0: Legyenek farmjaitok.
1: Plant and eat the crop.
0: Ültessétek a teremnivalót, és takarítsátok be, egyétek
1: let
0: meg.
1: Them have babies.
0: Házasítsátok össze a gyerekeiteket,
1: hogy
0: legyenek gyerekeiknek. Gyerekeik is, azok is házasodjanak. És ne folyatkozzatok meg, hanem szaporodjatok.
1: That's what you are supposed to be doing, to be increasing.
0: Ezt kell tennünk, szaporodnunk kell.
1: But when you follow the story,
0: de hogyha követed a történetet,
1: you discover,
0: akkor felfedezed,
1: that captivity captured them.
0: Hogy az a fogságba ejtette
1: őket. Because captivity will keep you from your dream.
0: Mert a fogság megfoszt az álmoktól.
1: Captivity will keep you from your vision.
0: A fogság távol tart a látásodtól.
1: Captivity will keep you from your destiny.
0: Megrabol téged a rendeltetésedtől.
1: Captivity will cause your eyes to be blinded.
0: Megvakítja a szemedet.
1: Captivity is a situation.
0: Az egy olyan helyzet,
1: which causes you not to move freely.
0: Ami miatt nem tudsz szabadon mozogni.
1: It takes your freedom and control.
0: Megfoszt téged a szabadságodtól.
1: It is inability to want to do what you want to do when you want to do it.
0: Nem tudod megtenni azt, amit szeretnél akkor, amikor szeretnéd, ha fogságban vagy.
1: Captivity is submission to foreign authority.
0: A fogság az, amikor egy külföldi hatalomnak vagy alávetve. Vagy idegen hatalomnak.
1: That is where Israel had gotten into.
0: God hogyan került ebbe a helyzetbe?
1: What they were going to do.
0: Isten megmondta nekik, mit kell csinálni.
1: But instead of doing that,
0: de ahelyett, hogy ezt csinálták volna,
1: we discover what happened in their lives.
0: Felfedezhetjük, hogy mi történt az életükben.
1: In Psalm 137.
0: A 137. Zsoltárban.
1: 137.
0: 137. Zsoltár.
1: What happened?
0: Mi történt?
1: If you look at from verse number 1,
0: hogyha megnézed az első
1: verstől,
0: a 137. Zsoltárt,
1: it says,
0: azt mondja,
1: by the rivers of Babylon,
0: Babylon folyóvizeinél,
1: we sat down.
0: Leültünk.
1: Captivity will make you sit down.
0: A fogság miatt leülsz.
1: By the rivers of Babylon,
0: Babylon folyói vizeinél,
1: we sat down.
0: Leültünk.
1: There we wept.
0: És sírtunk.
1: We wept.
0: És sírtunk.
1: When we remembered Zion,
0: mikor a Sionról megemlékeztünk.
1: We hanged our harps upon the willow trees.
0: A fűzfákra függesztettük árfáinkat. Miért?
1: Because they that had carried us away captive,
0: mert akik fogságra vittek minket,
1: required of us a song.
0: Egy éneket követeltek tőlünk.
1: They asked us to sing one of the songs of Zion.
0: Azt kérték, hogy Sion énekei közül énekeljünk nekik.
1: Look at this situation.
0: Nézzétek meg ezt a helyzetet.
1: God has told them.
0: Isten azt mondta nekik,
1: build houses,
0: hogy építsetek házakat,
1: own farms,
0: legyenek farmjaitok,
1: live in those houses,
0: éljetek azokban a házakban,
1: because you are staying there for a long
0: mert hosszú ideig lesztek ott.
1: Instead of building houses,
0: de ahelyett, hogy házakat építettek
1: what
0: volna,
1: did they do?
0: Mit csináltak?
1: By the rivers of Babylon,
0: Babylon folyóvizeinél,
1: they sat down.
0: Leültek.
1: How long has Europe been sitting?
0: Milyen régen ül már Európa?
1: How many years has Europe been sitting?
0: Hány éve ül már Európa?
1: How long have you been sitting?
0: És ti milyen régen ücsörögtök?
1: I came to say to
0: azért
1: you,
0: jöttem, hogy elmondjam nektek.
1: From last night,
0: tegnap estétől.
1: Sitting time is
0: over. Vége az ücsörgésnek.
1: From last night,
0: tegnap estétől.
1: Sitting time is
0: vége az ücsörgésnek.
1: They say we sat down.
0: Ahogy elmondjuk, hogy
1: in
0: mi leültünk.
1: In other words, we were uninvolved.
0: Más szóval nem vettünk részt az eseményekben.
1: When I was in primary school,
0: amikor általános iskolába jártam,
1: many years ago,
0: sok évvel ezelőtt,
1: my teacher told me,
0: azt mondta nekem a tanító,
1: that there were missionary statesmen who came, missionaries who came to Africa.
0: Hogy voltak ilyen misszionárius államférfiak, akik az 1800-as években Európából eljöttek Afrikába
1: misszionáriusnak. Dr. Kraft.
0: És Dr. Kraft volt az egyiknek a
1: neve. One was called Redman.
0: Redmannek hívták a
1: and
0: másikat.
1: They came to East Africa.
0: És eljöttek Kelet-Afrikába.
1: And they came with the gospel of Jesus
0: Christ. És Jézus Krisztus evangéliumát hozták el.
1: I was told there was a missionary by the name of David Livingstone.
0: Mondták nekem, hogy volt egy misszionárius, akit David Livingstone-nak hívtak.
1: Who came to Africa?
0: Aki eljött Afrikába.
1: With the gospel of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus evangéliumával.
1: I am told there are many other missionaries.
0: És beszéltek nekem sok más misszionáriusról.
1: Who came to Africa?
0: Akik eljöttek Afrikába.
1: And they brought the word of God.
0: És elhozták Isten beszédét oda.
1: What happened to Europe?
0: Mi történt Európával?
1: By the rivers of Europe.
0: Európa folyóvizeinél.
1: There we sat down.
0: Leültünk.
1: And we started weeping.
0: És elkezdtünk sírni.
1: I came to say to somebody here.
0: Azért jöttem, hogy valakinek azt mondjam itt.
1: Europe shall sing again.
0: Európa újra énekelni fog.
1: Europe shall sing again.
0: Európa újra énekelni fog.
1: Europe shall dance again.
0: Európa újra táncolni fog.
1: Listen, by the rivers of Babylon.
0: Azt mondja itt, hogy Babylon folyóvizeinél.
1: We sat down.
0: Leültünk.
1: Sitting down means I am not involved.
0: Tehát a leülés azt jelenti, hogy nem veszek részt az eseményekben.
1: Can I come a little bit closer?
0: Kicsit jöhetek közelebb?
1: How many people in your church are sitting down?
0: A gyülekezetetekben hány ember ücsörög?
1: Means I'm not involved.
0: Ami azt jelenti, hogy én nem veszek részt ebben.
1: I'm not concerned.
0: Én nem értek egyet
1: How
0: ezzel.
1: How many are here and you are sitting down?
0: Hanyan vannak, akik leülnek?
1: You are good at watching things.
0: Nagyon jó nézője vagy az eseményeknek.
1: But never participate.
0: De soha nem veszel részt bennük.
1: Sitting down time is over.
0: Vége az ücsörgés idejének.
1: Sitting down time is over.
0: Vége az ücsörgés idejének.
1: It is time to be involved.
0: Itt az ideje, hogy részt vegyünk a
1: It
0: dolgokban.
1: Is time to be
0: Itt az ideje,
1: involved.
0: Hogy részt vegyünk a dolgokban.
1: Why?
0: Miért?
1: Because last year,
0: mert tavaly,
1: no, last night,
0: tegnap este,
1: last night,
0: mert tegnap
1: the
0: este,
1: pendulum swung.
0: Kilendült az inga.
1: It swung to the other side.
0: A másik oldalra lendült.
1: Europe is no longer sitting down.
0: Európa már nem fog ücsörögni.
1: Europe is rising up.
0: Hanem Európa felkel.
1: Europe is rising up.
0: Európa felkel.
1: And Europe is saying.
0: És azt mondja.
1: Jehovah reigns.
0: Isten,
1: Jehovah reigns.
0: Jahve uralkodik.
1: Jehovah reigns.
0: Jahve uralkodik.
1: I come to you.
0: Azért jövök hozzátok.
1: I come to you.
0: Azért jövök hozzátok.
1: As a result of the seed.
0: Én a magnak
1: As
0: vagyok egy maradéka.
1: As a product of the seed.
0: Én a magnak a terméke vagyok. Úgy jövök hozzátok.
1: To Africa.
0: Annak a magnak a terméke vagyok, amit elküldetek Afrikába.
1: The seed of the word.
0: Az újság beszédének a magja, amit elültettek Afrikában.
1: And I come to you as an African.
0: És úgy jövök hozzátok, mint afrikai.
1: To say to you,
0: hogy azt mondjam nektek,
1: that the seed,
0: hogy a mag,
1: which Dr. Kraft and Redman planted in Africa,
0: és a többiek elültettek Afrikában,
1: did not die.
0: Nem halt meg.
1: It did not die.
0: Nem halt meg
1: It
0: a mag.
1: Was not in vain.
0: Nem volt hiába való.
1: I come back to Europe to say it to you.
0: Én visszajövök Európába, hogy elmondjam nektek.
1: That seed,
0: hogy ez a mag,
1: which came from Europe,
0: ami Európából jött,
1: into Africa,
0: Afrikában,
1: is alive and well.
0: Az közel jól van és
1: It
0: él.
1: Is alive and well.
0: Él és egészséges.
1: And now I come back to say it
0: És én most
1: you.
0: Visszajövök, hogy elmondjam nektek.
1: You are my brother.
0: Hogy a testvéreim vagytok.
1: You are my sister.
0: A testvérnőim
1: Let us rise up.
0: Keljünk fel.
1: And join our hands.
0: És karoljunk egymásba.
1: Together.
0: És menjünk együtt.
1: And bring a new song.
0: És hozzuk el az új dalt.
1: Into Europe.
0: Európában.
1: A new song.
0: Az új éneket.
1: In Slovenia.
0: Szlovéniában.
1: A new song.
0: Az új dalt.
1: Somebody say yes.
0: Mondjátok igen.
1: Somebody say my life.
0: Mondjátok az életem.
1: Would never.
0: Soha.
1: Ever.
0: Soha többé.
1: Be the same again. In Jesus' name.
0: Jézus nevében.
1: Ha? By the rivers of Babylon,
0: Babylon folyóvizeinél,
1: they sat down.
0: Ők leültek.
1: What did they do after sitting?
0: Mit csináltak?
1: There,
0: ülve,
1: they wept.
0: Sírtak.
1: Weeping is a sign of discouragement.
0: A sírás az a csüggedésnek a jele.
1: Weeping is a sign of discouragement.
0: A csüggedés jelen.
1: But the Lord has seen your tears.
0: De az Úr látta a könnyeiteket.
1: The Lord has seen
0: az Úr látta a könnyeiteket.
1: You have wept for Europe.
0: Sírtatok Európáért.
1: You have wept for your sons and your daughters.
0: Sírtatok a lányaitokért és fiaitokért.
1: Now the African comes and says.
0: Most jön egy afrikai és elmondja nektek.
1: The God you sent to Africa.
0: Hogy Isten,
1: has come back to Europe.
0: Akit elküldtetek Afrikába, visszajött Európába.
1: To you,
0: hogy elmondja
1: I
0: nektek.
1: I have seen your tears.
0: Láttam a könnyeiteket.
1: Your discouragement is over.
0: Vége a csüggedéseteknek.
1: The season of your discouragement
0: a csüggedésetek időszaka véget ért.
1: You have been struggling in your country.
0: Küzdködtetek az országotokban.
1: With a few people in the church.
0: Néhányan voltak a gyülekezetben.
1: You have gotten discouraged.
0: Elcsüggettetek.
1: But you have not despaired.
0: De nem estetek kétségbe.
1: You have not despaired.
0: Nem estetek kétségbe.
1: God always has a remnant.
0: Istennek mindig van egy maradékja.
1: God always has a remnant.
0: Istennek mindig van egy maradékja.
1: And he has chosen you.
0: És titeket választott.
1: Is that part of the remnant?
0: Mint a maradék egy részét.
1: Out of you.
0: Belőletek.
1: Life shall spring forth.
0: Élet fog fakadni.
1: Out of you.
0: Belőletek.
1: Vibrant congregations shall spring.
0: Eleven gyülekezetek fognak kinőni.
1: Out of
0: belőletek.
1: Living testimonies shall spring up.
0: Jönnek elő.
1: Out of you.
0: Belőletek.
1: Life-changing power shall spring forth.
0: Élet megváltoztató erő
1: fog fakadni. You are the choice of God.
0: Mert Isten titeket választott.
1: From last night.
0: Tegnap estétől kezdve.
1: The pendulum swung to the other side.
0: Átlendült a másik irányba a barométer.
1: From last night.
0: Tegnap estétől.
1: The situation changed.
0: Megváltozott a helyzet.
1: From last night.
0: Tegnap estétől.
1: Your status changed. Your state.
0: Megváltozott a helyzet.
1: Your status has changed.
0: Az állapototok megváltozott.
1: Do you want me to shake a little bit to know that I am prophesying?
0: Akarjátok, hogy kicsit megremegjek, és akkor tudjátok majd, hogy profétálok?
1: I don't have to shake.
0: Nem kell remegremehez.
1: I don't have to shake.
0: Nem kell remegnem.
1: I bring in the word as it is.
0: Én úgy hozom Isten üzenetét, ahogy van.
1: Look at what Israel did when they were discouraged.
0: Nézzétek, mit csinált Izrael, amikor elcsüggettek.
1: By the rivers of Babylon.
0: Babylon folyóvizeinél.
1: They sat down.
0: Leültek.
1: Number two, they wept.
0: Másodszor pedig sírtak.
1: Discouraged.
0: Elcsüggettek.
1: Number three.
0: Harmadszor.
1: They remembered Zion.
0: Megemlékeztek Sionról.
1: Remembering Zion means.
0: Sionról emlékezés azt jelenti, hogy a múltban éltek.
1: They refused to see the God of the now.
0: Nem voltak hajlandók a jelen Istenét
1: they
0: látni.
1: Knew the God of the past.
0: Ők a múlt Istenét ismerték.
1: They knew how good he was in
0: tudták,
1: the past.
0: Hogy milyen jó volt Isten a múltban.
1: But in the now,
0: de a jelenben
1: they couldn't see him.
0: Nem látták őt.
1: They were discouraged.
0: Elcsüggettek.
1: They couldn't move forward.
0: Nem tudtak előre menni.
1: That is where Europe has been.
0: Itt tartott Európa is.
1: Up to last night.
0: Tegnap estig.
1: But from last night.
0: De tegnap estétől.
1: It is a different story.
0: Ez egy más történet.
1: A different story.
0: Egy más történet.
1: You see, when somebody lives in the past.
0: Tudjátok, amikor valaki a múltban él.
1: You don't see anything good.
0: Akkor nem lát semmi jót.
1: You have no vision.
0: Nincs látása.
1: Because you are living in the past.
0: Mert a múltban él.
1: The good old days.
0: A régi szép időkben.
1: Those days are over.
0: De azoknak a napoknak vége.
1: Infobai.
0: Vége.
1: Infobai.
0: Vége.
1: Those days are over.
0: Azoknak a napoknak vége.
1: Are you with me?
0: Velem vagytok?
1: Are you with me?
0: Tudtok követni? Egyetértetek?
1: They remembered Zion.
0: Megemlékeztek Sionról.
1: How they used to sing.
0: Hogyan énekeltek régebben? Arról, hogy emlékeznek, hogy hogyan énekeltek régebben.
1: How they used to dance.
0: Hogy hogyan táncoltak régebben.
1: How they used to hear God.
0: Hogy hogyan hallották Isten hangját.
1: But now,
0: de most.
1: We are in captivity.
0: Fogságban vagyunk.
1: They are drugs.
0: Kábítószerek vannak.
1: Komen. Togen. Drugs.
0: Kábítószerek.
1: They sat and complained.
0: Ott ültek és panaszkodtak.
1: Because they couldn't see ahead.
0: Mert nem láttak előre.
1: Because they were discouraged.
0: Mert elcsüggettek.
1: I want to see number four.
0: A negyedik pontot is látnunk kell.
1: They hanged their harps upon the willow trees.
0: A hárfáikat a fűszfákra függesztették.
1: In other words,
0: más szóval,
1: there was no praise.
0: Nem dicsőítették az Urat.
1: There was no more singing.
0: Nem volt már éneklés.
1: They got their guitars.
0: Fogták a gitárjukat, és oda a falhoz állították.
1: They got their drums.
0: Vagy felakasztották a falra, fogták
1: they
0: a dobokat,
1: the walls,
0: és a falra akasztották,
1: and we are finished.
0: És azt mondták, végünk van.
1: Because they were discouraged.
0: Mert elcsüggettek.
1: I don't know how many people sitting in here today.
0: Nem tudom, hogy itt ma hanyan ülnek. Úgyhogy nehéz a szívük.
1: Of discouragement.
0: A csüggedés miatt.
1: You try to sing a song, you can't finish one stanza.
0: Akarsz énekelni egy dalt és egy versszakot sem tudsz befejezni.
1: Because of discouragement.
0: A csüggedés miatt.
1: You look at your community and you weep.
0: Megnézed a településedet és sírsz.
1: Because you don't see any hope in the community.
0: Mert nem látsz semmi reményt a közösség számára.
1: You look at your family and
0: megnézed a családodat és sírsz.
1: Because you don't see any hope.
0: Mert nem látsz semmi reményt.
1: You cannot sing a song.
0: Nem tudsz énekelni dalt.
1: You cannot lift up your hands to worship.
0: Nem tudod a kezed felemelni Isten imádására.
1: I don't know how many pastors here.
0: Nem tudom hány pásztor van itt.
1: Came to this conference with a discouragement.
0: Aki csüggedve jött el erre a konferenciára.
1: Because there is no praise in the congregation.
0: Mert nincsen dicsőítés a gyülekezetben.
1: Because the church is discouraged.
0: Mert a gyülekezet elcsüggett.
1: You have tried to get them to sing.
0: Megpróbálod elérni, hogy énekeljenek, hogy imádják Istent.
1: But their mourning, their dancing has been turned into mourning.
0: De nem tánc, a táncuk sírásra, gyászra fordult.
1: Instead of the morning being turned into dancing,
0: ahelyett, hogy a gyász fordult volna táncra,
1: it is dancing turned into
0: a tánc
1: morning.
0: Fordult gyászba.
1: But I come to you with a prophetic voice.
0: De én egy profétai hanggal jövök hozzátok.
1: I come to you with a prophetic word.
0: Egy profétai üzenettel jövök
1: hozzátok.
0: But the
1: season for change.
0: Hogy itt a változás ideje.
1: Has it started last night?
0: Tegnap este elkezdődött a változás
1: the
0: ideje.
1: The season of change.
0: A változás ideje.
1: In Europe.
0: Európában.
1: Has it started?
0: Elkezdődött.
1: Last night.
0: Tegnap este.
1: In this auditorium.
0: Ebben a teremben.
1: In this simple place.
0: Ezen az egyszerű helyen.
1: The eyes of God.
0: Isten szeme
1: are upon this congregation here.
0: Az egybegyűlt tömegre nézve.
1: The eyes of God
0: Isten szemei
1: are upon you as an individual.
0: Rajtad van egyénileg.
1: And he says,
0: és azt mondja,
1: you are my lambs.
0: Ti vagytok az én bárányaim. Az én juhaim.
1: I have confidence in you.
0: És bízom bennetek.
1: I have confidence
0: bízom in you.
1: Bízom
0: bennetek.
1: You can make it.
0: Sikerülni fog
1: because
0: nektek.
1: God.
0: Mert Isten
1: the foolish,
0: a bolondokat választotta ki,
1: the wise,
0: hogy megszégyenítse a bölcseket.
1: God
0: Isten
1: those who are not able,
0: a képteleneket választotta
1: and
0: ki,
1: them able,
0: és képessé teszi
1: God
0: őket. Isten
1: those who are not qualified,
0: veszi azokat, akik nem voltak alkalmasak, és alkalmasat teszi őket. Én vagyok, én is közülük való vagyok.
1: Do I have somebody here? Lift up your hand and say, I am one of them. Say, I am one of them. I am one of them. God
0: Isten
1: knows you
0: ismer téged név szerint.
1: God has seen your inability.
0: Isten látta a képtelenségedet.
1: God has seen
0: Isten látta,
1: your incapability.
0: Hogy nem vagy képes, alkalmas.
1: And is taking you up.
0: És felvesz téged.
1: And making you able.
0: És képessé tesz.
1: And is taking you up.
0: És felvesz.
1: Like he took Moses.
0: Ahogy Mózes fogta.
1: When he told Moses.
0: Amikor azt mondta Mózesnek.
1: Moses.
0: You are Mózes. Te fogsz oda menni.
1: Egypt.
0: Egyiptomba.
1: Moses said.
0: Mózes azt mondta.
1: No.
0: Nem.
1: No, no, not me.
0: Nem, én nem.
1: That's what Moses said.
0: Ezt mondta Mózes.
1: I can't go.
0: Nem mehetek.
1: I am not eloquent.
0: Nem vagyok ékes szóló.
1: I cannot speak well.
0: Nem tudok jól beszélni.
1: And I hear somebody saying here.
0: És itt valaki itt azt mondja. Van itt valaki, aki azt mondja, hogy nekem nincs pénzem. Nincs meg a képzettségem hozzá. Nincsenek eszközeim hozzá. Rosszul áll a gazdaságunk.
1: I can't make it.
0: Nekem nem fog sikerülni.
1: Can I shock you?
0: Megdöbbenthetlek.
1: God is not dependent on your economy.
0: Isten nem a ti gazdaságodoktól függ.
1: God is not dependent on your education.
0: Isten nem a te képzettségedtől függ.
1: God is not dependent on your family history.
0: A családod történetétől függ.
1: God is not dependent on what you have or you do not have.
0: Isten nem attól függ, hogy neked mit van vagy mit nincs.
1: God is interested.
0: Isten
1: in the sheep anointing.
0: A juhkenet
1: érdekli.
0: És a báránykenet érdekli.
1: That like a lamb.
0: Hogy mint bárány. Azt mondom.
1: I am totally dependent.
0: Teljesen tőled függök.
1: On the chief shepherd.
0: Teljesen a főpásztortól függök.
1: I am totally dependent.
0: Teljesen.
1: On the chief shepherd.
0: A főpásztortól függök.
1: What he says.
0: Azt mit.
1: I will do.
0: Amit ő mond, azt
1: where he sends me,
0: ahova küld,
1: I will go.
0: Oda megyek.
1: What he tells me to do,
0: amit parancsol nekem,
1: I will do.
0: Azt megteszem.
1: I will not be intimidated.
0: Nem leszek megfélemlítve.
1: By the goats.
0: Nem fognak az Istenek megfélemlíteni.
1: The goats will run faster.
0: Mert a
1: the goats will fight one another.
0: Azok egymás ellen fognak harcolni, és gyorsabban futnak.
1: By the
0: de engem nem
1: jelenítenek meg
0: kétségtelen, hanem rászárom az időt, lassan fogok menni, nem
1: sietek,
0: amíg el nem jutok oda, ahová tartok.
1: Why?
0: Miért?
1: I have heard the voice of my
0: mert
1: master.
0: Hallottam az én mesterem hangját.
1: Jesus said,
0: Jézus azt mondta,
1: my sheep,
0: az én juhaim,
1: hear my voice.
0: Hallják az én hangomat.
1: My sheep,
0: a juhaim,
1: hear my voice.
0: Hallják az én hangomat.
1: And when the sheep has heard the voice of the master,
0: és amikor a juhok hallották a mester hangját,
1: it doesn't matter.
0: Akkor nem számít.
1: How many goats are there?
0: Hogy hány kecske van ott?
1: Or how many foxes are
0: vagy
1: there?
0: Hány róka van ott?
1: The sheep is going where the master is.
0: Oda mennek a juhok, ahol
1: and
0: a mester
1: going
0: van.
1: Where it heard the voice.
0: Oda mennek, ahol a hangját hallották.
1: I came to say to somebody
0: azért
1: here.
0: Jöttem, hogy valakinek elmondjam.
1: God has chosen you.
0: Isten téged választott.
1: God has chosen
0: Isten
1: you.
0: Téged választott.
1: To bring revival.
0: Hogy ébredést hoz.
1: In Europe.
0: Európában.
1: God has chosen
0: Isten téged hívott,
1: to be the channel of revival.
0: Hogy te legyél az ébredés csatornája. Európában.
1: God sent me to you.
0: Isten azért küldött engem hozzátok.
1: So that your eyes can be opened.
0: Hogy megnyíljon a szemetek.
1: And once your eyes are opened.
0: És ha nyitva van a szemetek.
1: And you see God.
0: És látjátok Istent.
1: And you hear His voice.
0: És halljátok a hangját.
1: Then you can be able to say with boldness.
0: Akkor bátran képesek lehettek azt mondani.
1: Europe!
0: Hogy Európa, Európa, Európa.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hallj meg az Úr szavát.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hallj meg az Úr szavát.
1: Can we? You
2: remember everything? Elhangzott már Kariuki Isten újat cselekszik című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Szansz műsorán.
2: A következő percekben a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Steve Telzerov tanít.
3: Right, let's take your Bibles, let's turn to Genesis chapter 1.
4: Akkor a Bibliában lapozzunk Mózes első könyvének első részéhez.
3: I want us to look at some dynamics in relationships, in marriage, drawn out from the first few chapters of the Bible.
4: Szeretném megnézni kapcsolatok, a házasság néhány működési módját, mozgató rúgóját az 1 Mózes első néhány fejezete alapján.
3: I want you to notice when God makes Adam and Eve, he will give them a charge, a commission, a job to do.
4: Szeretném, ha észrevennétek, hogy amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, akkor adott nekik utasításokat, adott nekik egy feladatot.
3: So before the work is what?
4: Tehát a munka előtt mi van?
3: What comes before the work?
4: Mi van a munka előtt?
3: Huh? Well, I'm sorry because I wouldn't understand you anyways if you tell me the answer.
4: I'm Hungarian. Hogyha magyarul válaszoltak.
3: Relationship.
4: Tehát a kapcsolat, így van.
3: You see the order? It's the relationship first, then the work.
4: Látjátok a sorrendet, ugye? Tehát először a kapcsolat, utána a munka.
3: It's not relationship only, it's not work only, it's relationship first, then the work.
4: Tehát nem csak kapcsolat és nem csak munka, hanem először a kapcsolat, utána a munka.
3: And there's someone who attacks the relationship in order to defile the work.
4: És van valaki, aki támadja a kapcsolatot azért, hogy beszennyezze a munkát.
3: And hear me, the devil hates your marriage.
4: Halljátok meg, amit mondok. Az ördög gyűlöli a házasságatokat.
3: He hates what can happen between a husband and a wife who create the environment God wants for them because nothing could be impossible to them.
4: Az ördög gyűlöli azt, amikor a férj és a feleség között a megfelelő kapcsolat alakul ki, mert hogyha a megfelelő légkör van közöttük, akkor semmi nem lesz lehetetlen a számukra.
3: The devil hates the potential that your that of your marriage bringing healing to your own heart.
4: Az ördög gyűlöli azt a lehetőséget, hogy a házasságotok gyógyulást hozhat a szíveteknek.
3: So he wants to pervert it so it becomes the source of pain.
4: Tehát el akarja torzítani, hogy a fájdalom forrása legyen ehelyett.
3: The devil hates what can come out of a man and a woman who work in harmony together.
4: Az ördög utálja azt, ami kijöhet egy nőtől és egy férfitől, akik együtt dolgoznak összhangban.
3: There is nothing that can generate more life, more energy, more things than a husband and a wife.
4: Semmi nem hozhat létre több életet, több erőt, több energiát, több hatékonyságot, mint egy férj és egy feleség.
3: It's an incredibly powerful relationship.
4: Ez egy hihetetlenül erőteljes kapcsolat.
3: And it's why the devil hates it, and it's why he attacks your marriage and my marriage.
4: Ezért gyűlöli az ördög, és ő ezért támadja a ti házasságotokat és az enyémet.
3: And it was God's intention that through the marriage relationship he would extend his rule and govern his world.
4: Isten terve az volt, hogy a házassági kapcsolaton keresztül kiterjessze önmagát, kiterjessze a saját uralmát, és tudja irányítani a világot.
3: We don't have the kingdom of God in its fullness in Slovenia yet.
4: Szlovéniában még nem valósult meg Isten királysága a maga teljességében.
3: But we've got it in our home.
4: De az otthonunkban ott van.
3: It's a little slice of heaven on earth.
4: Ez a mennynek egy kis szelete a földön.
3: And hear me, every one of us in this room, we have the power to affect that atmosphere, that environment.
4: És halljátok meg, mindegyikünknek, aki ebben a teremben van, lehetősége van arra, hogy hasson erre a közegre, erre a légkörre.
3: If the devil is there inflicting pain and conflict,
4: hogyha ott van az ördög, hogy konfliktust és fájdalmat idézzen elő,
3: then we can do something about it.
4: Akkor mi tehetünk valamit ez ellen.
3: We get the environment we choose.
4: olyan közegünk lesz, amilyet választunk.
3: And if we don't like the current environment we have, we can make steps to change it. Amen.
4: És hogyha nem tetszik nekünk az a jelenlegi közeg, amiben vagyunk, akkor lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy megváltozzon. Amen.
3: I can become the initiator, my wife can become the initiator when we agree together. There is nothing that can defile that relationship when we agree.
4: Kezdeményezhetek én, kezdeményezhetek a feleségem, de hogyha egymással összhangban tesszük a lépéseket, akkor semmi nincs abszolút-e, ami a kapcsolatunkat beszennyezheti.
3: Genesis chapter 1.
4: Tehát 1 Mózes 1.
3: This is a great story. You agree?
4: Nagyszerű történet.
3: You like the Bible?
4: Gondoljátok? Szeretitek a Bibliát? Nagyszerű könyv.
3: And we have these outreaches coming up with this guy with no arms and legs. We have these outreaches coming up with the guy with no arms and legs.
4: Igen, tehát következik ugye nálunk ez az evangelizációs program a kar és láb nélküli emberrel.
3: They're evangelistic events.
4: Tehát ez egy evangelizációs akció.
3: And at the end, the people who are going to respond.
4: És a végén azok az emberek, akik elfogadják a elhívást.
3: We're going to announce them. We're going to give them Nick Vujicic's favorite book.
4: Odaadjuk nekik ennek az embernek a kedvenc könyvét.
3: That's the Bible. Yeah, that's
4: ez
3: good.
4: A, ez
3: that's
4: a Biblia, good. Igen. Ez a kedvenc könyve.
3: Oh, yeah. Verse 27, chapter 1.
4: Tehát első rész, 27. vers.
3: Ah, verse 26.
4: Step nem, 26. vers.
3: God said, let us make man in our image.
4: És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre.
3: You are aware that the word man, I don't know how it is in Hungarian, but the word man in English does not designate a particular sex.
4: Biztosan tudjátok, bár nem tudom magyarul, hogy van ez a szó, de angolul az a szó, ami férfit is jelent, az jelent néha embert is, tehát nem határozza meg a nemet.
3: It doesn't say let us make a male in our image.
4: Tehát itt nem azt mondja a Biblia, tehát hogy alkossunk embert, az emberben nincs benne, hogy milyen.
3: But nem, let us make Isten nem azt mondta, man or mankind in our image.
4: Nem azt mondta, hogy teremtsünk férfit, hanem hogy teremtsük meg az emberiséget a mi képünkre.
3: In our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground.
4: És hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó mászó mindenféle állatokon.
3: So what does he give them first?
4: Tehát mit adott nekik először?
3: What? The power to?
4: A hatalmat a?
3: To rule.
4: Az uralkodásra.
3: And let them rule.
4: És uralkodjanak.
3: We have a governance to express.
4: Ki kell fejeznünk egy kormányzást.
3: My job as a husband is to govern my home.
4: Az én feladatom, mint férjé, az, hogy kormányozzam a családot.
3: That's the sphere of my influence currently.
4: Jelenleg ez az én befolyási körzetem.
3: I have a sphere of influence beyond that, but that's my first area of responsibility, is to govern my home.
4: Van egy bizonyos befolyási területem ezen túl is, de az elsődleges és legfontosabb befolyási köröm az, hogy a saját családomat kormányozzam.
3: To rule it in a way that God rules.
4: Méghozzá úgy, ahogy Isten uralkodik.
3: How does God rule?
4: Hogyan uralkodik Isten?
3: Very lovingly.
4: Nagyon szeretettel.
3: Incredibly nurturing.
4: Hihetetlen tápláló módon.
3: He wants to build, he wants to impart, he wants to give. He wants
4: adni
3: his
4: akar, építeni akar.
3: In fact, in all his being, he wants to lift his sons to where he is.
4: Igazából minden erőfeszítésével arra szintre akarja emelni a fiait, ahol ő van.
3: He's not a dad who's insecure with the successes or with the achievements of his sons.
4: Ő nem válik bizonytalanná, amikor a fiai nagy dolgokat érnek el és sikeresek.
3: He's delighted.
4: Ő nagyon örül ennek.
3: He's proud of his sons.
4: Ő büszke a fiaira.
3: So he rules lovingly. He rules with a nurturing heart.
4: Tehát szeretettel uralkodik és adni akarja, táplálni akarja őket.
3: And he sets boundaries to protect.
4: És azért tűzi ki a határokat, hogy védje őket.
3: Verse 27, so God created man in his own image.
4: 27. vers, teremté tehát az Isten az embert az ő képére.
3: In the image of God he created him, male and female he created them.
4: Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonyá teremtette őket.
3: What is the saying?
4: Mi ugyanaz?
3: Male and female.
4: A férfi és a nő.
3: They are.
4: Ők mik?
3: Equals.
4: Egyenlőek.
3: No. The Bible says the man, he's the head.
4: Nem, hát a Biblia azt mondja, hogy a férfi a fej.
3: Yeah.
4: Persze.
3: That's correct.
4: Ez így van.
3: That's function.
4: Ez egy feladatkör.
3: Not value.
4: Nem az értékét határozza meg.
3: And all the women in the room, we know that. All the women, we know.
4: Minden hölgy ebben a teremben tudja ezt.
3: Igen, yeah, igen. Yeah. How many of you were here when we were last on? We taught about there was a marriage seminar.
4: Hányan voltatok itt, amikor azt a házassági szemináriumot tartottuk?
3: Do you remember some of the statements of church history of what's been said about women?
4: Emlékeztek arra a néhány gondolatra az egyház történetből, hogy miket mondtak a nőkről?
3: I said we wouldn't catalog them again because many of you were here, but boy, man, our record. Our record in relationship to women is an E or a minus one. It's a failing grade.
4: Férfiak, nem akarok hosszan ebbe belemenni, mert sokan itt voltatok azon a tanításon, de a nőkkel való kapcsolatunkban a történelem folyamán mi férfiak teljes kudarcot vallottunk, nem vagyunk minősíthetőek.
3: Some of the great church fathers, quote unquote, the great church fathers, spoke about women in such derogatory terms that gave them a second place. They were worse than animals.
4: Nagy egyház atyák, ugye, nagyon fontos nagy emberek, ugye, idézőjelben olyan dolgokat mondtak a nőkről, amelyek olyan módon lealázták őket, hogy másodrendű teremtménynek, még az állatnál is alacsonyabb rendűnek minősítették őket.
3: And throughout history there's been a chauvinism against women that has deeply, deeply wounded their soul and spirit.
4: És a történelem során olyan soviniszták voltunk a nőkkel szemben, hogy ez mélyen megsebezte a lelküket és a szellemüket.
3: And we've been the perpetrators, men.
4: Mi voltunk a vétkesek ebben, férfiak.
3: That's not our role.
4: De nem ez a feladatunk.
3: Our role is not to dominate our ladies.
4: Nem az a feladatunk, hogy uralkodjunk a nők fölött.
3: Our role is to liberate them.
4: Hanem hogy felszabadítsuk őket.
3: Our role is to champion their cause.
4: Az a dolgunk, hogy védelmezzük és szószólói legyünk az ügyüknek.
3: Our role is to lift their value.
4: Az a dolgunk, hogy felemeljük az értéküket.
3: Our role is to uncover their beauty and to display it before the world.
4: Az a feladatunk, hogy felfedjük az ő szépségüket és megmutassuk ezt a világnak.
3: If you don't believe me, just take a few minutes to look at the way Jesus responds to and relates to his church.
4: Hogyha nem hisztek nekem, akkor csak egy pillanatig gondoljátok végig, hogy Jézus hogyan viszonyul az ő egyházához.
3: The New Testament says that Jesus loves his church.
4: Az Új Szövetség szerint Jézus szereti az egyházát.
3: And he's waiting for the day.
4: És várja már nagyon azt a napot.
3: Where this bride, without spot or wrinkle, will be displayed before the world.
4: Amikor ezt a mennyasszonyt, amely szeplő és sömörgőzés nélküli megmutathatja a világnak.
3: He's going to bring her out of her chamber, and he's going to let the entire universe see the beauty of his bride.
4: Kihozza ezt a mennyasszonyt az ő szobájából, és megmutatja az egész univerzumnak, hogy milyen szép.
3: The Bible says he washes her with his word.
4: Azt mondja a Biblia, hogy az ő szavával mossa ezt a mennyasszonyt.
3: For 2000 years he's been nurturing us.
4: 2000 éve táplál minket.
3: Not for one second has he ever quit.
4: És egy másodpercet sem hagyta még abba.

0: Not once in 2,000 years, Baba, blah, blah, blah, blah, blah. He doesn't do that.
1: 2000 év alatt egyetlen egyszer sem kezdett el, bla bla bla bla, nem csinálja.
0: He doesn't badmouth her?
1: Nem beszélt csúnyán vele.
0: He doesn't devalue her?
1: Nem értékelte le.
0: He doesn't embarrass her?
1: Nem hozta zavarba, nem szégyenítette meg.
0: He doesn't shout at her?
1: Nem ordibál vele.
0: He wouldn't dare lift his hand to touch her in a way that would bring pain to her.
1: Nem emeli fel a kezét, hogy olyan módon érjen hozzá, ami fájdalmat okoz.
0: He loves her.
1: Hanem szereti ezt a
0: menyeszt. He wants to uncover her beauty and he wants to display that beauty.
1: Szereti felfedezni a szépségét és megmutatni ezt a szépséget a világnak.
0: And husband and wife, the man and the woman, they are equals.
1: És a férj és a feleség, a férfi és a nő egyenlőek.
0: She's different, not less.
1: Ő nem kevesebb, hanem más.
2: Amen.
0: There's a difference.
1: Tehát van különbség.
0: She's different, not less.
1: Ő más, milyen, nem kevesebb.
0: And for most of the centuries, men, we've been comparing ourselves. Men compare themselves with their strength.
1: És kedves férfiak, az évszázadokon keresztül mi mindig az erősségeinkkel hasonlítottuk össze a nőket.
0: Prezíramo. We despise weakness.
1: Megvetettük a gyengeséget.
0: Is that true?
1: Nem így van?
0: More or less, you get two guys together and they're comparing their cars.
1: Hogyha két férfi együtt van, összehasonlítják az autójukat.
0: Come on, how many horsepower?
1: Na, hány lóerős?
0: 300.
1: 300. 300. Oh, 420. Oh, hát az enyém
0: 420. Two guys get together in the gym. What do they do?
1: Két férfi, aki együtt van a tornateremben.
0: Come on, what can you lift?
1: Te mennyit tudsz felemelni?
0: Stop. 100
1: kilos. 100 kilos.
0: Yeah. He has 120.
1: És 120-at így.
0: And we compare ourselves and we compete based on our strengths.
1: Tehát az erős oldalainkat hasonlítjuk össze egymással, és ennek alapján versenyzünk.
0: Come on, two guys get together.
1: Két férfi találkozik, Sander.
0: That's our world.
1: Ilyen a világunk.
0: Slovenia is celebrating with we got a world boxing champion Dejan Zavec.
1: Slovenia ünnepli a maga box világbajnokát.
0: He's a young man who had an alcoholic dad and an alcoholic mom and he basically lived on the streets.
1: Amikor fiatal volt, akkor gyakorlatilag alkoholisták voltak a szülei és az utcán éltek.
0: And his trainer, the man found this young man and he started to work with him. He believed in him.
1: És az edzője megtalálta ezt a fiatalembert, elkezdett edzeni vele, hitt benne.
0: And Dejan Zavec is a world class. He's a world champion in boxing.
1: És Dejan Zavec ez a boxban világbajnok most.
0: And all the Slovenes are all comparing themselves with Dejan Zavec.
1: És minden szlovén hozzá hasonlítja magát.
0: Come on.
1: Na, gyere, na.
0: You don't stand a chance.
1: Kipróbálják.
0: That's a man's world.
1: Ez a férfiak világa.
0: And guys, we step into a woman's world.
1: És aztán belépünk egy nő világába.
0: From our point of view.
1: A magunk szemléletével.
0: And we run her over with our strengths.
1: És az erősségeinkkel lerohanjuk.
0: Because she's different.
1: Mert ő más.
0: Not less.
1: Nem kevesebb.
0: And more or less we're kind of afraid of her world because that's it's kind of like we view it as a weakness.
1: És tulajdonképpen egy kicsit félünk is az ő világuktól, mert amilyenek ők, azt mi gyengeségnek tekintjük.
0: Her emotions.
1: Az érzelmeiket.
0: Her tears.
1: A könnyeiket.
0: Her concerns.
1: Az aggodalmaikat.
0: Her impressions.
1: A benyomásaikat. Zenivel hit benne.
0: And Dejan Zavec is a world class. He's a world champion in boxing.
1: És Dejan Zavec ez a boxban világbajnok most.
0: And all the Slovenes are all comparing themselves with Dejan Zavec.
1: És minden szlovén ő hozzá hasonlítja magát.
0: Come on.
1: Na, gyere, na.
0: You don't stand a chance.
1: Kipróbálják.
0: That's a man's world.
1: Ez a férfiak világa.
0: And guys, we step into a woman's world.
1: És aztán belépünk egy nő világába.
0: From our point of view.
1: A magunk szemléletével.
0: And we run her over with our strengths.
1: És az erősségeinkkel lerohanjuk.
0: Because she's different.
1: Mert ő más.
0: Not less.
1: Nem kevesebb.
0: And you know, more or less, we're kind of afraid of her world because that's, you know, it's kind of like we view it as a weakness.
1: És tulajdonképpen egy kicsit félünk is az ő világuktól, mert amilyenek ők, azt mi gyengeségnek tekintjük.
0: Her emotions.
1: Az érzelmeiket.
0: Her tears.
1: A könnyeiket.
0: Her concerns.
1: Az aggodalmaikat.
0: Her impressions.
1: A benyomásaikat.

0: Más.
1: Not less.
0: Nem kevesebb.
1: And you know, more or less, we're kind of afraid of her world because that's, you know, it's kind of like we view it as a weakness.
0: És tulajdonképpen egy kicsit félünk is az ő világuktól, mert amilyenek ők, ezt mi gyengeségnek tekintjük.
1: Her emotions.
0: Az érzelmeiket.
1: Her tears.
0: A könnyeiket.
1: Her concerns.
0: Az aggodalmaikat.
1: Her impressions.
0: A benyomásaikat.
1: She's different.
0: Ő más.
1: Not less.
0: Nem kevesebb.
1: He created the male and female.
0: Isten megteremtette a férfit és a nőt.
1: Both in his image.
0: Mindkettőt az ő képmására.
1: And there's something in the man.
0: És van valami a férfiban.
1: That reveals the image of God.
0: Ami megmutatja Isten képmását.
1: Amen.
0: Így van.
1: Is God strong?
0: Isten erős. Igen.
1: I need to work out a little bit more.
0: Hát egy kicsit még edzenem kell, azt hiszem.
1: Yeah. God is strong.
0: Isten erős.
1: But his strength isn't only measured in his physical strength.
0: De az erejét nem csak a fizikai erejével mérjük.
1: And when a man is strong, it's not measured necessarily in how much he can lift.
0: És amikor egy férfi erős, ezt nem feltétlenül azzal mérjük le, hogy mekkora súlyt tud felemelni.
1: If that was true, I wouldn't be much of a man.
0: Mert hogyha ez így lenne, akkor én sem lennék egy túl nagy klassz férfi.
1: A man's strength is found elsewhere. It's his ability to be decisive.
0: A férfi ereje másban rejlik, abban, hogy dönteni tud.
1: His ability to be faithful.
0: Hogy hűséges tud lenni.
1: His ability to be reliable.
0: Képes megbízható lenni. Lehet rá támaszkodni.
1: There when you need him, you can count on him.
0: Hogy amikor szükséged van rá, akkor számítani lehet rá.
1: And how about a woman?
0: Nos, akkor a férfi, a nőkről.
1: Does she represent the image of God?
0: Ő is Isten képmását mutatja?
1: And all the guys are thinking, oh, how do I answer that question?
0: Jeez. Minden férfi azon gondolkodik, hogyan válaszoljon
1: okay,
0: meg
1: yes,
0: a kérdésre.
1: Okay, yes,
0: ó, persze, hát rendben yeah. van, na jó, igen.
1: I guess you're right.
0: Gondolom, biztos igazad van.
1: Does God have feelings?
0: Istennek vannak érzései?
1: You know, most guys read their Bible and you know you kind of get to the point Jesus comes to the tomb of Lazarus and Jesus wept. Ooh, man.
0: Legtöbb férfi, amikor olvassa a Bibliát és oda jut, hogy amikor Jézus ott volt Lázár sírjánál, akkor sírt, akkor így megütközünk.
1: Does God feel emotion? He certainly does.
0: Istennek vannak érzései, feltétlenül.
1: David was captured by God's beauty.
0: Dávidot megragadta Isten szépsége.
1: His psalms are filled. In fact, David's his poetry, his writing, all reflects this intuitive emotional nature.
0: Dávidnak az írásai, a költeményei, a zsoltárai mindezt az érzelemmel teli személyiséget tükrözik vissza.
1: David almost represents the best of both worlds along with Jesus.
0: Dávid Jézus mellett szinte a legnagyobb, aki mindkét világnak a nagyszerű vonásait visszatükrözi egyszerre.
1: A tremendous warrior.
0: Fantasztikus harcos volt.
1: The enemies of David, they just heard his name, David's coming, and they just boom.
0: Dávidnak az ellenségei meghallották csak Dávid nevét, hogy közeledik, Dávid már rejtőztek el.
1: They feared him.
0: Féltek tőle.
1: Much more than Attila the Hun.
0: Sokkal inkább, mint a Hunal Attilától.
1: Or Dejan Zavetz.
0: Vagy Dejan Zavetz tőlettől a boxolótól.
1: David, oh man.
0: Dávid, ajaj.
1: It struck fear.
0: Félelmet oltott a neve az emberek szívébe.
1: And here's a guy who he loves music.
0: És mégis szerette a zenét.
1: He loved dance.
0: Szerette a táncot.
1: Yeah, I can learn from him. I know.
0: Igen, tanulhatok tőle, tudom.
1: He loved poetry.
0: Szerette a költészetet.

0: He poured out his emotions.
1: És kiöntötte az érzelmeit, kifejezte.
0: He didn't hide them.
1: Nem rejtette el őket.
0: And David represents the, what I would call the fullness of a man.
1: Dávidban láthatjuk a teljességében megnyilvánuló férfit.
0: He's a tremendous role model. Tremendous role model.
1: Tehát fantasztikus minta előttünk, akit követni kell.
0: Male and female, he created them different.
1: Isten megteremtette a férfit és a nőt különbözőnek.
0: But equal in value.
1: De az értékük egyforma.
0: And guys, we've got to champion the value of our ladies.
1: És férfiak, nekünk nagyon képviselnünk kell a velünk levő nők értékét.
0: To be their protectors.
1: Védenünk kell őket.
0: To uncover and reveal their beauty.
1: Fel kell fednünk, meg kell mutatnunk a szépségüket.
0: To recognize them and see them as our partner in life, co-equals together.
1: El kell ismernünk, hogy ők társaink az életben, és ebben egyenlőek vagyunk.
0: We're not better, we're just different.
1: Mi nem vagyunk jobbak, csak mások.
0: Verse 28.
1: 28. vers.
0: God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it.
1: És megáldotta őket Isten, és mondta nekik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá.
0: God blessed them.
1: Isten őket áldotta meg.
0: And he said to them.
1: És nekik mondta.
0: Be fruitful and increase.
1: Szaporodjatok és sokasodjatok.
0: Verse 29, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food.
1: 29. vers, íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül.
0: In verse 31, God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day.
1: 31. vers, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó, és lett este, és lett reggel, a hatodik nap.
0: When we move into chapter 2, we get more details about this creation.
1: Amikor a második fejezetre térünk, akkor több részletet látunk ebből a teremtés történetből.
0: And we're told an interesting order of how the events occurred.
1: És elolvashatjuk az események érdekes sorrendjét.
0: God creates the heavens.
1: Isten megteremtette az eget.
0: He does the sun, the moon, he separates the land, the water.
1: A napot, a holdat, a csillagokat, elválasztja a szárazföldet a tengertől.
0: He fills them with animals, he fills it with the trees.
1: Betölti a tengert is állatokkal, a földet fákkal.
0: Then he creates the man.
1: Aztán megteremti a férfit.
0: And for a period of time we see that Adam is alone, he's doing his job.
1: És egy darabig azt látjuk, hogy Ádám egyedül van és teszi a dolgát.
0: God brings all the animals for Adam to name.
1: Isten odahozza Ádámhoz az összes állatot, hogy adjon nekik nevet.
0: He sees them coming, and they're coming in pairs.
1: Látja, hogy jönnek és párokban jönnek ezek az állatok.
0: There's a boy elephant and there's a girl elephant.
1: Van egy fiú elefánt, meg egy lány elefánt.
0: We'll call those elephants.
1: Akkor elnevezzük őket elefántnak.
0: He sees a boy giraffe and a girl giraffe.
1: Aztán látja a fiú zsiráfot, meg a lány zsiráfot.
0: Well, the giraffes.
1: Nevezzük őket zsiráfnak.
0: Alligators, monkeys, you name it, they're all coming. Lions, and dogs, and cats.
1: Tehát oroszlánok és majmok és bármi néven nevezhető állat, a kutyák, a macskák, a kecskék, mindenki.
0: It's right there, it's in your Bible.
1: Itt van, benne van a Bibliában.
0: Let's turn there and read it. You can look at it together.
1: Lapozzatok oda és nézzük meg együtt, hogy így van.
0: See, the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. Verse 19, chapter 2.
1: A második fejezet 19. vers. És formálta az Úristen a földből mindenféle mezei vadot, mindenféle égi madarat.
0: He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that was its name.
1: És elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve.
0: So the man gave names to all the livestock, the birds of the air, and all the beasts of the field.
1: És nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak.
0: Now God's getting ready for the seventh day.
1: Isten a hetedik napra készül.
0: It's the day of rest.
1: A nyugalom napjára.
0: And what's Adam going to do?
1: És mit fog csinálni Ádám akkor?
0: It's going to be awfully lonely.
1: Rettenetesen magányos lesz.
0: The animals are running around in pairs.
1: Hiszen az állatok párokban szaladgálnak.
0: Gee, now, maybe I should make a fence.
1: Talán egy kerítés kéne építenem.
0: No. I'm supposed to rest today.
1: Nem, ma pihennem kéne. Az a dolgom.
0: God doesn't come until about 5 in the afternoon.
1: Isten nem jön körülbelül délután 5-ig.
0: So,
1: tehát.
0: Verse 20, and for Adam, there's no suitable helper or partner was found.
1: 20. vers vége, de az embernek hozzá illő társat nem talált.
0: So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep.
1: Bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre.
0: And while he was sleeping,
1: és az elaludt,
0: he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh.
1: Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét.
0: Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man.
1: És alkotta az Úristen ezt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonyjá, és vitte az emberhez.
0: The man said.
1: És mondta az ember.
0: Wow! This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man.
1: Ez már csontomból való csont és testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett.
0: This is a new paraphrase.
1: Ez egy új átfogalmazás.
0: Adam sees Eve.
1: Ádám meglátja Évet.
0: He goes, oh, great God, that's the best.
1: És azt mondja, hogy hála Istennek, ez a legjobb darab.
0: That's exactly what I needed.
1: Ez pontosan az, amire szükségem volt.
0: And she's brought into Adam's world.
1: És Évát behozza Isten Ádám világába.
0: To do what?
1: Hogy mit tegyen?
0: To help him build the fence, right?
1: Hogy segítsen neki kerítést építeni, így van?
0: On Monday morning. Now the context is Adam is alone and it's now going to be the seventh day.
1: Ugye az a szöveg összefüggés, hogy Ádám egyedül van és következik a hetedik nap.
0: Who does Adam have to share all of his accomplishments with?
1: Ki van Ádámnak, akivel megoszthatná az összes vívmányát?
0: Who does Adam have to sit underneath the tree and enjoy the fruit and talk and relate and experience what we call intimacy?
1: Ki van Ádámnak, akivel együtt ücsöröghetne egy fa alatt, és eszegethetnék a gyümölcset, és beszélgethetnének, és kapcsolatot építhetnének, és what was the last one?
0: Intimacy.
1: Mindazt tehetnék, amit összefoglalhatunk a bensőségesség szóval.
0: This idea of being known by someone and you knowing another.
1: Ez azt jelenti, hogy valaki ismer téged, és te ismersz valakit.
0: This is what God made marriage for.
1: Erre alkotta Isten a házasságot.
0: That there would be an openness.
1: Ahol nyitottság van.
0: No masks.
1: Nincsenek álarcok.
0: No coverings.
1: Nincsenek takarók.
0: Nothing to hide.
1: Semmi nincs, amit el kéne rejteni.
0: In the core of God's heart,
1: Isten szívének a mélyén
0: is relationship.
1: A kapcsolat van.
0: He's Father,
1: ő az Atya,
0: Son,
1: a Fiú,
0: and Holy Spirit.
1: És a Szent Szellem.
0: He himself lives in relationship.
1: Isten maga is kapcsolatban él.
0: He says, "Let us make man in our image."
1: És azt mondta, hogy alkossunk embert a mi képünkre.
0: Husband,
1: férj,
0: wife,
1: feleség,
0: children,
1: gyerekek.
0: Eve comes into Adam's life.
1: És Éva bejön Ádám életébe.
0: To help him experience intimacy.
1: Hogy segítsen neki átélni a bensőségességet.
0: No. She's there to carry the bucket of tools on his way to
1: nem.
0: Build the fence.
1: Nem, arra van Éva, hogy a szerszámos kosarat cipelje Ádám után, miközben az megy kerítést építeni.
0: Nos. He said to them, go, rule,
1: nekik,
0: multiply.
1: Nekik mondta Isten, hogy menjetek és uralkodjatok.
0: And together they represent a team, and together they represent relationship and intimacy.
1: Ők egy csapatot jelentenek, és együtt képviselik a bensőségességet, a kapcsolatot.
0: For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh.
1: Azért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé.
0: The man and his wife were both naked, and they felt no shame.
1: Mind a ketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték magukat.
0: There was a transparency and an openness where the two of them knew each other.
1: Egy átlátszóság, egy nyitottság volt abban, ahogy ők ketten ismerték egymást.
0: With nothing to hide.
1: És semmi rejtegetni valójuk nem volt.
0: She was taken out of his side.
1: Hiszen Évát Isten Ádám oldalába vette ki.
0: You see, Adam was made out of the dirt of the ground.
1: Ádámot a föld porából alkotta Isten.
0: And to this day, men have no problem being dirty or having dirt underneath their fingernails.
1: És a mai napig nincs a férfiaknak azzal a problémájuk, hogy piszkosak lesznek, vagy a körmük alatt koszva.
0: They're all greasy when they come home, no problem. Sweating.
1: Ugye csupa olajosak, mikor hazamennek, izzadtak, semmi gond.
0: For the woman, she was taken out of his side.
1: Ő Ádám oldalából lett kivéve.
0: And for all of eternity, she's trying to get back in there.
1: És az örökkévalóság végéig oda próbál visszakerülni.
0: Because so much of her value, so much of her reason for being.
1: Mert az értékének nagy része, nagyon nagy része az oknak, a létezése okának.
0: Comes from her relating to her man.
1: Abból jön, hogy hogyan kapcsolódik a vele lévő férfihoz.
0: Do you remember God brings Eve to him?
1: Emlékeztek ugye, hogy Isten Évát viszi oda Ádámhoz?
0: I mean, you have to see the picture. Polly, stand up, please.
1: Látnotok kell a képet, Polly, állj fel, légy szíves, fordulj meg.
0: Just pretend you're this way and close your eyes.
1: Csukd be a szemed. Tegyél úgy, mint Ádám.
0: Okay, now we've just made Kati.
1: Most csináltuk Katit.
0: She's just new. Here you go. And now, Adam, open your eyes.
1: És most Ádám nyisd ki a szemed.
0: Ah, that's the right response. Did it great, perfect.
1: Nagyszerű, tökéletes volt.
0: And I didn't even need to coach them.
1: És Istennek nem is kellett elmondani nekik, hogy mit csináljanak.
0: Right on cue, Polly. Super, perfect.
1: Polly, tökéletesen csináltad. Megfogtad a lényegét. Dolognak.
0: If we could put electrodes on Kati's body and measure her response when Polly opened his eyes.
1: Hogyha elektródokat rakhatnánk Kati testére és rögzíthetnénk valahogy, hogy hogyan reagált ő arra, amikor Polly kinyitotta a szemét.
0: She comes alive.
1: Megelevenedett.
0: And guys, this becomes critical for us to understand.
1: És férfiak számunkra döntő, hogy megértsük.
0: It's not that we are her life.
1: Nem arról van szó, hogy mi vagyunk az ő élete, a hölgy élete.
0: I know for this instance, and we've learned this, and we'll share this with you. It's too much for any man to bear the responsibility for the happiness of his wife.
1: Mi is ezt megtanultuk, és később majd elmondjuk, hogy túl nagy teher egy férfinak az, hogy ő viselje a teljes felelősséget a felesége boldogságáért.
0: And all the guys said, yeah, amen.
1: És a férfiak azt mondják, igen, ámen, így van.
0: So what do we do? What do
1: akkor
0: we do?
1: Help mi csináljunk? Me. Mi csináljunk? Segíts!
0: That responsibility can you never give away the responsibility of your happiness to anyone else except yourself and to God.
1: Soha ne bízzátok rá a boldogságotokért való felelősséget senki másra, kizárólag ez a tietek és Istené.
0: But if we want to live in a satisfying relationship,
1: de hogyha a kielégítő kapcsolatokban akarunk élni,
0: we cannot neglect this relationship, and we must understand that so much of the value of our woman comes in her relating to us.
1: Tehát, hogyha egy ilyen kapcsolatban akarunk élni, akkor nem szabad ezt a tényt figyelmen kívül hagyni, és tudnunk kell, hogy egy nő számára az ő értékének nagy százaléka abból fakad, hogy velünk kapcsolatban van.
0: Creates within us a compassion to understand her need for relationship.
1: És ez bennünk egy könyörületet hoz létre, hogy megértjük, hogy neki mekkora szüksége van a kapcsolatra.
0: And this is where the Bible describes in chapter 3 where she experiences the most of her pain.
1: És ezért írja le itt az 1 Mózes 3 azt a pillanatot, amikor a legnagyobb fájdalmat éli át.
0: The man's pain is different from the woman's.
1: A férfi fájdalma különbözik a nő fájdalmától.
0: And in chapter 3,
1: a harmadik részben,
0: it says the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made.
1: Azt olvassuk, hogy a kígyó ravaszabb volt mindenféle mezei vadnál.
0: And notice whom he attacks.
1: És figyeljétek meg, hogy kit támad meg.
0: Who does he go after?
1: Ki után megy?
0: He goes after the woman.
1: Az asszony után.
0: And he says, the serpent says to the woman.
1: És azt mondja neki.
0: Did God really say?
1: Csak ugyanazt
0: you must
1: mondta
0: not
1: Isten,
0: eat from any tree in the garden.
1: Hogy a kertnek egy fájáról se egyetek.
0: The woman said to the serpent, we may eat from any trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that's in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.
1: És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok.
0: Verse 4, you will surely not die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you'll be like God, knowing good and evil.
1: Negyedik verstől. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyílnak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói.
0: And when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it.
1: És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett.
0: Let me ask you a question.
1: Feltehetek egy kérdést?
0: What was Adam doing?
1: Mit csinált Adam?
0: He was building the fence.
1: Építette a kerítést.
0: On the other side of the garden.
1: A kert túlsó végében.
0: Right?
1: Így van.
0: She eats.
1: Éva ott eszik.
0: And Adam's all hot and sweaty.
1: Adam izzad, melege van.
0: Well, no, there was no sweat then, so he wasn't sweaty.
1: Nem volt izzad.
0: He was doing his job.
1: Teszi a dolgát.
0: And he comes along.
1: Aztán arra jár.
0: Oh, and he said, you want some?
1: És Éva ott eszik, te is kérsz egy kicsit?
0: Sure.
1: Persze, hogy ne.
0: Is that the way it worked?
1: Így működött a dolog.
0: See, that's what I thought for many years.
1: És sok éven át így gondoltam, hogy ez így volt.
0: Adam's somewhere in the other part of the garden.
1: Hogy Ádám ott van valahol a kert túlsó végén.
0: While Eve is making this catastrophic decision.
1: Miközben Éva meghozza ezt a katasztrofikus döntést.
0: No.
1: De nem.
0: Look.
1: Nézzétek.
0: Verse 6.
1: Hatodik vers vége.
0: She took some and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.
1: Tehát szakított a gyümölcsből, és evett, és adott a vele lévő férjének is, és az is evett.
0: The Hebrew indicates that Adam was an arm's length away from Eve.
1: Az eredeti szöveg azt sugallja, hogy Ádám körülbelül karnyújtásnyira volt Évától ekkor.
0: Even the snake are talking.
1: Tehát Éva és a kígyót beszélgetnek.
0: Things are not going well.
1: A dolgok nem jó irányba haladnak.
2: Elhangzott Házasság és gyermeknevelés című tanítássorozat második része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

Thank you.

Ladies and gentlemen, everything's back.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: I will not be able to teach the sermon on rest, but I want to just speak one thing about it.
4: Tehát természetesen ez egy sorozat, amit mondanék, és nem fogom tudni végigmondani, ezért a pihenés és a nyugalomról szóló prédikációra nem kerül sor, de egy valamit szeretnék róla mondani. This is grace, he says.
3: Let's turn to Matthew 11, just very quickly.
4: Akkor a Máté 11-hez lapozzunk nagyon röviden.
3: And I want to read verses 28, 29, and 30.
4: A 28-30.
3: This is an amazing offer that Jesus is making.
4: Jézus itt egy megdöbbentő felajánlást tesz.
3: He says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest."
4: Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek.
3: I don't know how it is in Hungary, but in America, people are tired constantly.
4: Nem tudom, hogy van ez Magyarországon, de Amerikában állandóan fáradtak az emberek.
3: We are busy.
4: Elfoglaltak vagyunk.
3: And then when we go on vacation,
4: és amikor elmegyünk nyaralni,
3: we take a holiday. We are so busy on holiday. When we come home, we almost need a holiday from the holiday.
4: És amikor elmegyünk üdülni, annyira elfoglaltak vagyunk üdülés közben, sok mindent csinálunk, hogy nagyon elfáradunk, és amikor hazamegyünk, egy újabb nyaralásra lenne szükségünk, hogy kipiheljük a nyaralást.
3: And I like to work hard. I get very bored if I don't have something to do.
4: Én szeretek keményen dolgozni, nagyon tudok unatkozni, hogyha nincs mit tennem.
3: I grew up on a farm and we had to work 7 days a week, and I have a good work ethic that because of that.
4: Én ugye farmon nőttem fel, ott heti 7 napon át kellett dolgozni, és azért nagyon jó munkaerkölcsöm van.
3: But what we see in our culture is symptomatic of an inner desire to find true rest.
4: De azt látjuk a társadalmunkban olyan tüneteket, amik azt mutatják, hogy valódi belső nyugalomra, pihenésre lenne szükségünk.
3: We try all kinds of things to find it.
4: Mindenfélét kipróbálunk, hogy erre rátaláljunk.
3: And here Jesus says he wants to give it to us free.
4: És itt Jézus azt mondja, hogy ingyen nekünk akarja ezt adni.
3: That's almost too good to be true.
4: Ez már majdnem túl jó ahhoz, hogy igaz legyen.
3: So he says, if anybody is weary or heavily burdened, if you come to me, Jesus says, I'll give you rest.
4: Azt mondja Jézus, hogy ha van köztetek valaki, aki elfáradt vagy nagyon meg van terhelve, csak jöjjön hozzám, és én nyugalmat adok neki.
3: Then he says, take my yoke upon you and learn from me.
4: Azt mondja utána, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem.
3: Now, a yoke is a wooden a piece of wood that links two animals to each other.
4: Az iga az olyan fából készült eszköz, ami összeköt egymással két állatot.
3: Because two oxen can pull more together than the sum of each of them individually.
4: Mert két ökör együtt nagyobb terhet tud elhúzni, mint ők ketten külön-külön.
3: There's an exponential benefit to their efforts.
4: És azt összeadnánk, ugye? Tehát hatványozottan növekszik az erőfeszítéseiknek az eredménye.
3: So Jesus says, come to me, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
4: Azt mondja tehát Jézus, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelkeiteknek.
3: This verse will get you off the hamster wheel.
4: Ez a vers emel ki téged a mókuskerékből.
3: Imagine yourself yoked to Jesus.
4: Képzeld el, hogy közös igában vagy Jézussal.
3: With all his ability and strength.
4: Amelyben ugye ott működik az összes ereje és képessége.
3: And he does it all for you.
4: És az összes munkát ő végzi el helyetted.
3: He says, my yoke is easy and my burden is light.
4: Azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.
3: The rabbis at the time likened the law to a yoke.
4: Annak a kornak a rabbiai a törvényt igához hasonlították.
3: They did it in a positive way because Israel was in covenant with God and they were yoked to God through the law.
4: És ezt pozitív módon értelmezték, mert Izrael szövetségben volt Istennel, tehát közös igában volt Izrael és Isten, tehát Isten vitte a terhet.
3: Jesus is not doing away with the law.
4: Jézus nem számolt le a törvénnyel.
3: He came to fulfill the law.
4: Hanem azért jött, hogy betöltse.
3: And he says, if you will be yoked to me,
4: És azt mondja, hogy ha velem vagytok egy igában,
3: obeying the law will be easy.
4: Akkor könnyű lesz engedelmeskednetek a törvénynek.
3: So the key to you overcoming sin.
4: Tehát a kulcsa annak, hogy legyőzzétek a bűnt.
3: Is this right here?
4: Ez a vers itt.
3: This is a picture of the grace of God that comes through Jesus Christ.
4: Ez Isten kegyelmének a képe, amely Jézus Krisztus által érkezik el hozzánk.
3: And the amazing thing is he just wants to give it to us free.
4: És az a döbbenetes, hogy ő ingyen akarja ezt nekünk adni.
3: You don't need to pay for a vacation.
4: Nem kell fizetni ezért a nyaralásért.
3: You don't have to have a dark room, light some candles and get into a humming position.
4: Nem kell egy sötét szoba hozzá, ahol meggyújtasz néhány gyertyát és ilyen elmélkedő pozícióba helyezkedsz.
3: You don't need to go to the beach, to the ocean.
4: Nem kell elmenni az óceán partjára.
3: You can do all those things.
4: Mindezeket megteheted persze.
3: But lasting rest inside comes as a gift.
4: De a belső nyugalom ajándékként érkezik.
3: So if God said all those that want inner rest line up here and I'm going to give it out today as a gift.
4: Tehát hogyha Isten azt mondaná, hogy mindazok, akik nyugalmat szeretnének, sorakozzanak itt fel ma és megkapják, akkor
3: would you get in the line or the queue?
4: Beállnál a sorban?
3: Yeah, why not? It's free.
4: Persze, hiszen ingyen van.
3: Okay, I'll go back to my other message.
4: Akkor visszatérek a másik üzenethez.
3: You know, grace is talked a lot about a lot in the scriptures.
4: Tudjátok, a Biblia nagyon sokat beszél a kegyelemről.
3: In fact, in the New Testament epistles, the letters alone, receiving grace is mentioned more than 30 times.
4: Az Újszövetségben, csupán a levelekben több mint 30-szor kerül említésre a kegyelem elnyerése, megkapása.
3: I don't think grace works automatically.
4: Én nem hiszem, hogy a kegyelem automatikusan működik.
3: Just because you said yes to Jesus.
4: Csak azért, mert igent mondtál Jézusnak.
3: And you come to church doesn't mean that grace is going to automatically do all these things.
4: És gyülekezetbe jár, ez nem jelenti azt, hogy a kegyelem automatikusan mindent elvégez.
3: Because I said it's possible to frustrate the grace of God or to make it of no effect.
4: Mert ahogy már mondtam, lehetséges meghiúsítani, hatástalanná tenni Isten kegyelmét.
3: But I believe God wants to give grace.
4: De én hiszem, hogy Isten kegyelmet akar adni.
3: But it's clear to me that we have to receive it.
4: De világos számomra, hogy el is kell fogadnunk.
3: So our task is simply to become good receivers.
4: Tehát a feladatunk pusztán az, hogy jó befogadók legyünk.
3: Most of the epistles begin with saying grace and peace to you.
4: A legtöbb levél azzal kezdődik, hogy békesség és kegyelem néktek.
3: And then they end with something like the grace of the Lord Jesus be with you.
4: És utána ilyesmivel fejezik be, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen rajtatok.
3: Why does Paul keep saying this?
4: Pál miért ismételgeti ezt folyton?
3: Because he knows this is what we need.
4: Mert tudja, hogy erre van szükségünk.
3: And then Paul speaks about a grace that is spreading to more and more people.
4: Aztán Pál beszél az egyre több emberre elható kegyelemről.
3: See, I think what God wants to spread from this church here in Székesfehérvár.
4: Tudjátok, én azt gondolom, hogy Isten ebből a gyülekezetből itt Székesfehérváron azt akarja kiárasztani.
3: I think he wants his grace to spread.
4: Hogy tehát a kegyelmét akarja kiárasztani.
3: Not just a message that, you know, you need to live by a certain way.
4: Nem csak arról szóló üzenetet, hogy egy bizonyos módon kell élni.
3: I think he wants not only the message, but the actual amazing grace of God to spread.
4: És én azt gondolom, hogy Isten nem csak a kegyelem üzenetét akarja innen kiárasztani, hanem konkrétan magát a kegyelmet.
3: In 2 Corinthians 8 verse 1.
4: A 2 Korintus 8:1-ben.
3: Paul speaks of the grace of God which has been given in the churches of the whole region of Macedonia.
4: Pál beszél arról a kegyelemről, ami szétáradt Macedónia minden gyülekezetében.
3: So God not only wants to give you grace as an individual.
4: Tehát Isten nem csak nektek egyénenként akar kegyelmet adni.
3: He could put grace on this church.
4: Hanem erre az egy gyülekezetre is rá tudja helyezni a kegyelmet.
3: Whole churches can receive grace.
4: Egész gyülekezetek kaphatnak kegyelmet.
3: And whole regions of churches can receive grace.
4: És egy térségben levő összes gyülekezet együtt is kaphat kegyelmet.
3: What would it look like if a fountain of great grace opened up in a whole region of churches?
4: Hogy nézne ki az, hogyha a nagy kegyelemnek egy kútja felfakadna egy térségben, ahol sok gyülekezet van?
3: 2 Corinthians 9:8.
4: 2 Korintus 9:8.
3: Says God is able to make all grace abound to you.
4: Isten azt mondja, hogy Isten képes elérni, hogy minden kegyelem bőségesen áradjon rátok.
3: So that always having all sufficiency in everything.
4: Hogy mindig mindenben bőségtek legyen.
3: You may have abundance for every good deed.
4: És minden jó cselekedetre is bőségetek legyen.
3: So God has created us for good works.
4: Tehát Isten jó cselekedetekre teremtett minket.
3: He's also created the works And all we have to do is walk in them.
4: Megteremtette a cselekedeteket is, és nekünk csak járnunk kell azokban.
3: And all these various kinds of graces, he wants to make them abound to us.
4: És mindezeket a különböző fajta kegyelmeket ő bőségesen akarja ránk árasztani.
3: So that we always have enough ability and power to do everything you're supposed to do.
4: Hogy mindig legyen elég képességünk és erőnk annak megcselekedésére, amit kell tennünk.
3: In Ephesians 2 verse 7,
4: az Efézus 2:7-ben
3: it says that God wants to show the surpassing riches of his grace in kindness toward us.
4: Azt olvassuk, hogy Isten kedvesen az ő kegyelmének mindenféle bőségét meg akarja mutatni nekünk.
3: I don't even know how to wrap my brain around what that means.
4: Én még csak nem, azt sem tudom elérni, hogy az agyam valahogy elkezdje felfogni, hogy miről is szól ez.
3: Surpassing riches.
4: A túláradó gazdagság.
3: I'm tempted to say that's just too good to be true.
4: Tehát az a kísértésem, hogy azt mondjam, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz
3: legyen. And go back to living the Christian life on my own.
4: És visszatérjek a keresztény élet saját erőből éléséhez.
3: It's actually easier for me to just say, well, I've got to work harder.
4: Nekem tulajdonképpen könnyebb azt mondani, hogy csak keményebben kell dolgoznom.
3: Then for me to have faith that he has all this amazing grace that he wants to give me.
4: Mint hogy elhiggyem azt, hogy Isten ott tartogatja ezt a sok elképesztő kegyelmet, és nekem akarja adni.
3: In James 4 verse 6.
4: A Jakab 4:6-ban.
3: It says he gives greater grace.
4: Azt olvassuk, hogy ő nagyobb kegyelmet ad.
3: Therefore it says God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.
4: Ezért mondja azt, hogy Isten ellen áll a büszkéknek, gőgösöknek, de alázatosoknak kegyelmet ad.
3: He's writing to Christians.
4: Keresztényeknek íródik ez a levél.
3: They already had saving grace.
4: Akik már megkapták az üdvözítő kegyelmet.
3: And now he says, I want to give you greater grace.
4: És most azt mondja, de én nagyobb kegyelmet akarok
3: in
4: nektek adni.
3: In addition to the grace you already have.
4: Plusz ahhoz képest a kegyelemhez, amit már kaptatok.
3: But if you're proud,
4: de ha büszkék vagytok,
3: and insist you can do it on yourself,
4: és ragaszkodtok ahhoz, hogy egyedül képesek vagytok megcsinálni,
3: I have to oppose you.
4: Akkor ellenetek kell, hogy álljak.
3: But if you will humble yourself,
4: de ha megalázzátok magatokat,
3: admit you can't do it,
4: és elismeritek, hogy képtelenek vagytok rá,
3: reach out to me to receive the grace,
4: és felém nyúltok, hogy elkapjátok, megkapjátok ezt a kegyelmet,
3: I'll give it to you.
4: Akkor nektek adom.
3: Isn't that amazing?
4: Nem megdöbbentő?
3: Then 2 Peter.
4: Aztán a 2 Péterben.
3: He says, "Grace be multiplied to you."
4: Annak azt olvassuk, hogy sokasodjon meg számotokra a kegyelem.
3: So we not only have grace.
4: Tehát már nem csak kegyelem van.
3: But it's multiplying.
4: Hanem sokszorozódik ez a kegyelem.
3: I don't know how to get my brain around that.
4: Én nem is tudom, hogy fogjam ezt fel.
3: Later on in the same epistle, he talks about the need to grow in grace.
4: Később ugyanebben a levélben arról beszél, hogy növekednünk kell a kegyelemben.
3: I can guarantee you that the answer to every problem you've ever had in the Christian life lies in the grace of God.
4: Szavatolom nektek, hogy a válasz a keresztény életekben valaha előfordult valamennyi problémára, a válasz Isten kegyelme.
3: God called you to do something amazing, and you know you can't do it by yourself.
4: Isten valami óriási dologra hívott el, és tudod, hogy egyedül képtelen vagy megvalósítani.
3: This is the answer.
4: De ez a válasz rá.
3: You have a problem with your temper, you become angry.
4: Kegyelem van a vérmérsékleteddel, megharagszol könnyen.
3: Anger management classes might help.
4: Lehet, hogy segítenek az ilyen haragkezelő kurzusok.
3: But the grace of God will change you inside.
4: De Isten kegyelme belülről változtat meg.
3: You become depressed or discouraged.
4: Elcsüggesz, depressziósá válsz.
3: The grace of God can change the way you look at life.
4: Isten kegyelme meg tudja változtatni a világlátásodat.
3: The list could go on and on and on to whatever it is that we need to do.
4: És folytathatnám a listát bármi is, amit el kell végeznünk.
3: What I've seen in the last couple months is that I believe God wants to open a fountain of great grace in the church.
4: Az utóbbi hónapokban azt láttam meg, hogy Isten fel akarja fakasztani az egyházban a nagy kegyelem kutyát.
3: And you can have more grace.
4: És akkor több kegyelem lesz a rendelkezésetekre.
3: If you ever come to visit us in Pennsylvania.
4: Hogyha valaha eljöttök meglátogatni minket Pennsylvaniában.
3: You should do that sometime.
4: És egyszer majd gyertek el.
3: Come and visit us.
4: Látogassatok meg minket.
3: Cheryl has a bed and breakfast in, and you can stay there and you can visit and see Amish and see our place.
4: Tehát Cherylnek van egy ilyen panziója, ott majd megszállhattok, megnézhetitek az amisokat és egyébként is.
3: Our church is built on a field on the end of our farm.
4: A gyülekezetünk a farmunk végén levő telken épült.
3: This land sits on the biggest aquifer on the east coast.
4: Hogy hol fekszik?
3: Aquifer is a underground body of water.
4: Igen, tehát ez a ez a terület, ez a föld terület a keleti parttól levő legnagyobb ilyen víztartalék, víztározó, föld alatti víztározó fölött van. So tehát rengeteg víz van alul.
3: Where we live, anybody that needs water can just put a well down and there's a lot of water.
4: Tehát a környékünkön, hogyha valakinek vízre van szüksége, egyszerűen fúrni kell egy kutat és rengeteg víz van.
3: When we build our new church building, we put a geothermal heating and cooling system in.
4: Tehát ilyen geotermikus fűtő és hűtőrendszert építettünk a gyülekezetünk épületébe.
3: So the engineer said we needed to drill 7 wells.
4: Azt mondta a mérnök, aki ezt tervezte, hogy 7 kutat kell ásnunk ehhez.
3: And it would use the well water to circulate and to pull the cooling and heating from it.
4: És akkor majd a kút víz fog keringeni ebben a hűtő-fűtőrendszerben.
3: But there was so much water, we had a problem.
4: De olyan sok víz lett mindenből, hogy egy problémát okozott.
3: The HarvestNet pastors were meeting in our old building.
4: A régi épületünkben találkoztak a HarvestNet-nek a pásztorai.
3: That's where we have the house of prayer now.
4: Ott van most jelenleg az imádságháza.
3: And we heard a loud boom, like a sonic boom.
4: Egy ilyen hangos durranást hallottunk, mint a hangrobbanás.
3: And we ran outside.
4: Kifutottunk a házból.
3: And here the well driller, the men who were drilling the wells were shocked and they were looking up at the top of the rig.
4: Az az ember, aki fúrta ott a kutat, hatalmas döbbenetben nézett fölfelé a nem tudom minek a tetejére. Fúrótorony tetejére.
3: The bore or the bit had hit the aquifer and the water had shot up through and had broken the well driller.
4: Tehát az történt, hogy elérte a víz szintet, a vizet a fúró fej, és így felfakadt a víz, és letörte ennek a fúró toronynak a tetejét.
3: The device that measures the water flow measured 500 gallon a minute until it broke.
4: Az a mérőeszköz, ami méri a víz mennyiséget, a víz átmeneti, átfolyási mennyiséget, 500 gallon per percnél kiakadt, és teljesen szétment.
3: So there's more water in a 6-inch pipe than 500 gallon a minute, but we don't know how much more.
4: Tehát ebben az egy csőben, amin följött ez a víz, ez a vízhozam volt, ez a 500 gallon per perc, vagy nem tudjuk mennyivel több.
3: At our farm we have a pond.
4: A farmunkon volt egy tavacska.
3: Something strange happened this fall right before our HarvestNet meeting.
4: És ezen az őszön éppen a HarvestNet-es találkozónk előtt nagyon furcsa dolog történt.
3: Right in the middle of the pond.
4: A tavacska közepén.
3: The pond is about 10 foot deep.
4: Körülbelül 10 láb olyan 30 méter mély.
3: But water from below shot up through the 10 foot of water and come up like a geyser.
4: Tehát is fölfakadt a tónak a közepén a talajból a víz, olyan módon, hogy egy ilyen gejzírként fölfele lövelt a levegőbe.
3: It was like a science fiction movie.
4: Olyan volt, mint egy sci-fi filmben.
3: It's like the water was about 4 or 5 feet high.
4: Tehát körülbelül ilyen 3 méter mély volt ez a víz.
3: And maybe too wide.
4: És körülbelül 60 centi széles.
3: Bubbling and churning.
4: Oszlopban, ott bugyogott föl sugárban a víz.
3: It lasted for a couple minutes.
4: És több percig ez történt, tartott.
3: I thought the aquifer had broken through the floor of the pond and the pond would probably overflow.
4: Azt gondoltam, hogy biztos ez a víztartalék onnan lentről áttört a tónak az alján keresztül, és valószínűleg ki fog folyni a tóból a víz.
3: But it didn't, it stopped.
4: De végül is nem történt, így megállt ez a gejzír.
3: And then I thought it probably left a hole in the floor of the pond, and by morning the pond would be drained empty.
4: Aztán arra gondoltam, hogy luk maradt a tónak az alján emiatt, és akkor majd ki fog belőle szivárogni alul a víz, és üres lesz. De ez se történt.
3: Nothing has happened.
4: Tehát semmi további nem történt.
3: My dad lived in this farm for 55 years. This has never happened.
4: Az apukám 55 éve él ezen a farmon, ez eddig soha nem történt meg.
3: And nothing has happened since.
4: És azóta sem volt semmi ilyesmi.
3: A couple months later, while on sabbatical, when I was thinking about Greece.
4: Néhány hónappal később, amikor a szolgálati szabadságomon voltam, és a kegyelemen gondolkodtam.
3: I saw this as a prophetic sign.
4: Azt láttam, hogy ez egy prófétai jel volt.
3: There is an amazing amount of grace available to us.
4: Óriási mennyiségű kegyelem áll a rendelkezésünkre.
3: And what if God wants it to just come up like a fountain or a geyser and just give grace?
4: És Isten azt akarja, hogy a kegyelem, mint egy gejzír vagy szökőkút, így föl tudjon lövelni, és ilyen kegyelmet akar nekünk adni.
3: In Acts 4, verse 33,
4: az Apcsel 4:43-ban,
3: it says, with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection.
4: Azt mondja, hogy az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot a feltámadásról.
3: And great grace was upon them all.
4: És nagy kegyelem volt mindnyájukon.
3: It's interesting that it adds that piece there about grace.
4: Érdekes, hogy a békességet is hozzáteszi.
3: This word great means mega. It's
4: vagy a nagyot is, hogy nagy kegyelem.
3: It's the Greek word for mega.
4: Ugye ez a mega, görögül ez mega, a nagy.
3: It speaks of quantity.
4: Ez egy mennyiségjelző.
3: So now I see grace not as a doctrine.
4: Tehát én már a kegyelmet nem hittételként látom.
3: But as an ability that God gives out in increasing quantities.
4: Hanem képességként, amit Isten egyre nagyobb mennyiségben ad nekünk.
3: Okay, I want to close by reading Hebrews 4.
4: A Zsidók 4-et szeretném zárszóként olvasni.
3: Verse 15 and 16.
4: 15-16. verset.
3: And I believe that we have to learn how to receive grace.
4: És azt gondolom, meg kell tanulnunk elfogadni a kegyelmet.
3: I think God wants to give it to us and we can't earn it, we'd have to just take it.
4: Én hiszem, hogy Isten nekünk akarja adni, és mi nem szolgálhatunk rá, csak el kell fogadni.
3: So it says here in Hebrews.
4: Azt mondja itt a Zsidó levélben.
3: We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
4: Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, vagy nem tudja együtt érezni gyengeségeinkkel.
3: But one who has been tempted in all things as we are, yet without sin.
4: Hanem aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, de nem esett bűnbe.
3: And there is no sin that you have in your life now.
4: Nincs olyan bűn jelenleg az életedben.
3: That Jesus himself didn't wrestle with.
4: Amivel Jézus ne küzdött volna.
3: And it was real.
4: Ez valóságos volt a számára.
3: He didn't just go through the motions. He had a real possibility of temptation.
4: Jézusnak valóban ott volt a kísértésnek a lehetősége az életében, nem csak úgy csinált, mintha.
3: There is no difficulty that you're in now, or challenge that you face that Jesus himself didn't also experience in his lifetime.
4: Nem lehet olyan nehézséged, nem nézhet szembe olyan kihívással, amivel Jézus ne találkozott volna a földi életében.
3: But as a man, he passed all of them perfectly.
4: De emberként ő minden vizsgát tökéletesen tett le.
3: And he wants to give us the same kind of ability.
4: És ugyanilyen képességet akar nekünk is adni.
3: Look at the next verse.
4: Nézzük meg a következő verset.
3: It said, therefore let us draw near with confidence to the throne of grace.
4: Azt mondja, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez.
3: So that we may receive mercy and find grace to help in a time of need.
4: Hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.
3: So not only is Jesus someone that you can approach.
4: Tehát Jézushoz nem csak oda mehetünk.
3: But you can expect to find grace when you approach him.
4: Hanem arra számíthatunk, hogy amikor oda megyünk hozzá, kegyelmet találunk.
3: If I have a problem or a difficult situation.
4: Ha van egy problémám vagy egy nehéz helyzetem.
3: I feel best going to someone who also has had that same difficulty.
4: Én olyan emberhez megyek oda legszívesebben ezzel, akinek hasonló nehézség már volt az életében.
3: Because I know they're going to sympathize with me.
4: Mert tudom, hogy ő együtt fog érezni velem.
3: They've been there.
4: Mert már átélte ezt.
3: Whether they were successful or not is not as important as the fact that I just know they understand.
4: Nem az a legfontosabb, hogy neki sikerült azt legyőzni vagy nem, hanem hogy tudom, hogy meg fog érteni.
3: So right now in heaven, Jesus, who is a man, sits at the right hand of God.
4: Jelenleg Jézus, az ember, ott ül a Isten jobbján.
3: So when you approach the throne,
4: tehát amikor odamész a trónhoz,
3: you have one sitting there that understands you.
4: Ül ott valaki, aki megért téged.
3: He's done everything successfully.
4: Ő mindent sikeresen élt át.
3: And he wants to give you grace.
4: És kegyelmet akar neked adni.
3: The first thing you have to know,
4: az első, amit tudnod kell,
3: is that you, when you approach the throne of God, you're approaching a throne of grace, not a throne of judgment.
4: Az, hogy amikor Isten trónjához közeledsz, akkor ezzel a kegyelem trónjához és nem az ítélet trónjához közeledsz.
3: Now, there will be judgment in the last day.
4: Az utolsó napon lesz ítélet.
3: For us, it will be a judgment of rewards.
4: Számunkra a jutalomosztó ítélet lesz.
3: We are not going to be punished for our sins because they've been covered by the blood of Jesus.
4: Mi nem büntetést kapunk a bűneink miatt, mert azokat elfedezte Jézus vére.
3: There is no reason we need to be cautious about approaching the throne of God.
4: Nincs ok arra, hogy tartsunk attól, hogy megközelítsük Isten trónját.
3: Even if we are sinful.
4: Akkor is, hogy a bűn van bennünk.
3: In fact, the reason that we're sinful
4: igazából azért van bűn bennünk.
3: Is exactly why we should approach the throne of God.
4: Illetve pont azért kell oda mennünk Isten trónjához, mert bűn van bennünk.
3: Because we need mercy.
4: Mert szükségünk van irgalomra.
3: And the throne of God is a throne of grace and mercy.
4: És Isten trónja az irgalom és kegyelem trónja.
3: Every time you approach the throne of God, you can expect grace.
4: Valahányszor megközelíted Isten trónját, számítanod kell a kegyelemre.
3: Always.
4: Mindig.
3: All we have to do is admit our need.
4: Erre van szükségünk a szükségünk betöltéséhez.
3: And the second thing we have to know is that we don't approach the throne of God based on our own works.
4: Másik, amit tudnunk kell az, hogyha nem megyünk oda Isten trónjához, akkor a saját cselekedeteinkre vagyunk hagyva.
3: We've been given the righteousness of God in Christ.
4: Krisztusban megkaptuk Isten igaz állapotát.
3: There should be no fear.
4: Nem kell, hogy félelem legyen bennünk.
3: Only confidence.
4: Csak bizakodás lehet
3: bennünk. So what I want to do in the last 5 minutes.
4: Tehát az utolsó 5 percben
3: I want to give you an opportunity to approach the throne of grace.
4: Szeretnék lehetőséget adni nektek ahhoz, hogy menjetek oda a kegyelem trónjához.
3: And find grace for something in your life.
4: És találjatok kegyelmet valamihez az életetekben.
3: Like I said, it could be for anything.
4: Ahogy mondtam, ez bármire vonatkozhat.
3: You might need grace to finish school and to do your exams well.
4: Lehet, hogy azért van szükséged kegyelemre, hogy az iskolát jól tud befejezni, a vizsgákat jól tud letenni.
3: You might need the grace of God to be a good electrician.
4: Lehet, hogy ahhoz van szükséged Isten kegyelmére, hogy jó villanyszerelő legyél.
3: You might need the grace of God to be a good husband or wife.
4: Lehet, hogy azért, hogy jó férj vagy jó feleség lehess.
3: I don't know, you whatever you feel need for.
4: Nem tudom, bármilyen szükséget érzel az életedben.
3: If you need help,
4: ha segítségre van szükséged,
3: and you're in a time of need,
4: és itt vagy a szükség idejében,
3: you can go to the throne of grace and you can get it.
4: Oda mehetsz a kegyelem trónjához és megkaphatod.
3: And it's free.
4: És ingyen van.
3: Almost too good to believe. To believe.
4: Majdnem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és elhiggyük.
3: Anybody want that?
4: Valaki akarja ezt?
3: Let's stand together.
4: Akkor álljunk fel együtt.
3: I just want to close by praying for you.
4: Szeretném azzal befejezni, hogy imádkozom értetek.
3: I'm not going to lay hands on you.
4: Nem kézrátétellel fogom ezt tenni.
3: But I'm going to ask God to open up a fountain of grace in the room.
4: De megkérem Istent, hogy a kegyelem kutyát fakassza fel ebben a teremben.
3: Whatever you need grace for, I'm going to ask God to give you grace.
4: És megkérem Istent, hogy bármire is van szükséged, bármiért van szükséged kegyelemre, Isten adja meg neked.
3: It's a very bold request.
4: Ez egy nagyon bátor kérés.
3: But I stand on solid biblical ground.
4: De szilárd bibliai alapon állok ehhez.
3: And I'm going to ask him to give grace to this church and to the other churches that are here.
4: És megkérem Istent, hogy adjon kegyelmet ennek a gyülekezetnek, és innen kiindulva a többi gyülekezetnek.
3: Just close your eyes for a minute.
4: Egy pillanatra csukjátok be a szemeteket.
3: And I want you to see yourself approaching the throne of grace.
4: És szeretném, ha úgy látnád magad, mint aki éppen oda járulsz a kegyelem trónjához.
3: And if you have a sin in your life or a need in your life,
4: hogyha bűn van az életedben, vagy egy szükség van az életedben.
3: Just say, God, have mercy on me, a sinner. You're in a time of need.
4: És itt vagy a szükség idejében.
3: You can go to the throne of grace and you can get it.
4: Oda mehetsz a kegyelem trónjához és megkaphatod.
3: And it's free.
4: És ingyen van.
3: Almost too good to believe. To believe.
4: Majdnem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és elhiggyük.
3: Anybody want that?
4: Valaki akarja ezt?
3: Let's stand together.
4: Akkor álljunk fel együtt.
3: I just want to close by praying for you.
4: Szeretném azzal befejezni, hogy imádkozom értetek.
3: I'm not going to lay hands on you.
4: Nem kézrátétellel fogom ezt tenni.
3: But I'm going to ask God to open up a fountain of grace in the room.
4: De megkérem Istent, hogy a kegyelem kutyát fakassza fel ebben a teremben.
3: And whatever you need grace for, I'm going to ask God to give you grace.
4: És megkérem Istent, hogy bármire is van szükséged, bármiért van szükséged kegyelemre, Isten adja meg neked.
3: It's a very bold request.
4: Ez egy nagyon bátor kérés.
3: But I stand on solid biblical ground.
4: De szilárd bibliai alapon állok ehhez.
3: And I'm going to ask him to give grace to this church and to the other churches that are here.
4: És megkérem Istent, hogy adjon kegyelmet ennek a gyülekezetnek, és innen kiindulva a többi gyülekezetnek.
3: Just close your eyes for a minute.
4: Egy pillanatra csukjátok be a szemeteket.
3: And I want you to see yourself approaching the throne of grace.
4: És szeretném, ha úgy látnád magad, mint aki éppen oda járulsz a kegyelem trónjához.
3: And if you have a sin in your life or a need in your life,
4: hogyha bűn van az életedben, vagy egy szükség van az életedben.
3: Just

0: és megkérem Istent, hogy bármire is van szükséged, bármiért van szükséged kegyelemre, Isten adja meg neked.
1: It's a very bold request.
0: Ez egy nagyon bátor kérés.
1: But I stand on solid biblical ground.
0: De egy szilárd bibliai alapon állok ehhez.
1: And I'm going to ask him to give grace to this church and to the other churches that are here.
0: És megkérem Istent, hogy adjon kegyelmet ennek a gyülekezetnek és innen kiindulva a többi gyülekezetnek.
1: Just close your eyes for a minute.
0: Egy pillanatra csukjátok be a szemeteket.
1: And I want you to see yourself approaching the throne of grace.
0: És szeretném, ha úgy látnád magad, mint aki éppen oda járulsz a kegyelem trónjához.
1: And if you have a sin in your life or a need in your life,
0: hogyha bűn van az életedben, vagy egy szükség van az életedben,
1: just say, God, have mercy on me, a sinner.
0: Csak mondd, hogy Istenem, irgalmazd nekem bűnösnek.
1: If you humble yourself before him,
0: hogyha megalázod magad ő előtte,
1: and admit your need,
0: és elismered a szükségedet,
1: he will be merciful to you,
0: akkor ő irgalmas lesz hozzád,
1: and he will give you grace.
0: És kegyelmet ad.
1: I believe that many of you are going to see changes in your lives after we pray this today.
0: Én hiszem, hogy ezután a mai ima után sokan változást fogtok tapasztalni az életetekben.
1: Father, I ask you now in Jesus' name.
0: Atyám, most Jézus nevében kérlek téged.
1: To open a fountain of grace in this room.
0: Hogy nyisd meg, fakaszd fel ebben a teremben a kegyelem forrását.
1: We need your grace.
0: Szükségünk van a te kegyelmedre.
1: For all the different things that we are asking for, God, we just admit our need.
0: Mindabban a különböző dologban, amiben érezzük a szükségünket, kérjük a te kegyelmedet ezekre a szükségünkre.
1: Forgive us for starting in the spirit.
0: Bocsásd meg, hogy szellemben kezdtük el.
1: And then trying to finish in the flesh.
0: És utána megpróbáljuk testben befejezni.
1: Many of us are weary of our own attempts.
0: Sokan már kimerültünk a saját erőfeszítéseinktől, próbáinktól.
1: Even the demands of ministry and of serving in the church make us weary.
0: Még az elhívások betöltése, a gyülekezeti szolgálat is kifáraszt minket.
1: But we come to you now,
0: de most hozzád jövünk.
1: Because you promised we could find rest.
0: Mert megígérted, hogy nyugalmat találunk.
1: I ask you for a deep rest to come into our souls.
0: Kérlek, hogy mély nyugalom jöjjön be most a lelkünkbe.
1: And we come to your throne of grace.
0: És a te kegyelmed trónjához jövünk.
1: And we ask you for ability to change.
0: És kérünk tőled képességet a változásra.
1: We ask you for ability to do all the things you've called us to do.
0: Kérünk képességet mindannak az elvégzésére, amire elhívtál minket.
1: We resurrect every prophetic promise.
0: Feltámasztunk minden profétai ígéretet.
1: And we know now that with you it is possible.
0: És tudjuk most, hogy veled ez lehetséges.
1: We believe in your ability.
0: Hiszünk a te képességedben.
1: And we cast away our trust in our own.
0: És elvetjük magunktól az önmagunkba vetett bizalmat.
1: I pray that you'd break the power of sin today.
0: Imádkozom, Atyám, hogy ma törd meg a bűn erejét.
1: Those who are trapped and are frustrated with sin.
0: Azok számára, akik a bűn csapdájában vergődnek és már teljesen frusztráltak, hogy nem sikerül.
1: I ask you to give us a new heart.
0: Kérlek, adj nekünk új szívet.
1: And a new spirit.
0: Új szellemet.
1: And I pray that you would cause us to walk in your law.
0: Imádkozunk, hogy tedd azt bennünk, hogy a törvényed szerint tudjunk járni.
1: We release the tiredness and the effort to you.
0: Átadjuk neked a fáradtságunkat és az erőfeszítéseinket.
1: We ask you to allow us to step off the hamster wheel right now.
0: Kérünk, hogy segíts és add, hogy le tudjunk lépni a mókuskerékről most.
1: And we want to live our lives from now on.
0: És mostantól kezdve az életünket.
1: Trusting in your amazing grace.
0: Úgy akarjuk élni, hogy a te megdöbbentő kegyelmedben bízunk.
1: Give us more grace.
0: Adj nekünk több kegyelmet.
1: Multiply it.
0: Sokszorozd meg.
1: We ask you for great grace.
0: Nagy kegyelmet kérünk tőled.
1: I ask you for changed lives.
0: Kérünk megváltozott életeket.
1: And I pray that in this church and in the other churches represented here.
0: Imádkozom, hogy ebben a gyülekezetben és azokban a gyülekezetekben, ahonnan idejöttek emberek most.
1: That a fountain would appear.
0: Megjelenjen ez a kút.
1: Of abundant grace.
0: A bőséges kegyelem kútja.
1: And I pray that the word would go out.
0: És imádkozom, hogy terjedjen el a hír.
1: That there is power to change.
0: Hogy van erő a változáshoz.
1: And that God gives it free.
0: És Isten ingyen adja ezt.
1: And Father, we thank you for your grace.
0: Atyám, köszönjük a te kegyelmedet.
1: Thank you that you're treating us much different than we deserve.
0: Köszönöm, hogy egészen másként bánsz velünk, mint megérdemelnénk.
1: And our response is not going to be pride.
0: És erre mi nem büszkeséggel reagálunk.
1: Because we know that we're not doing this.
0: Mert tudjuk, hogy ezt nem mi csináljuk.
1: Our response is simply gratefulness.
0: Egyszerűen hálával válaszolunk erre.
1: Thank you for your grace.
0: Köszönjük a te kegyelmedet.
1: Just receive the grace of God.
0: Csak fogadjátok be Isten kegyelmét.
1: Receive the grace of God.
0: Fogadjátok el Isten kegyelmét.

0: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
1: Növekedjünk Hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és igen, egy érdekes téma, vagy egy érdekes üzenet, vagy bátorítás év elején beszélni a talentumokról. Igazából nem arról akarok beszélni, hogy kinek van öt, és kinek kettő, és mit csinált az, akinek csak egy van, hanem egyszerűen az, hogy tudatában legyünk év elején, hogy mindnyájan kaptunk talentumot Istentől. Régen a talentumot pénzértéknek számolták, aztán majd később a talentum szót használták más dolgokra is. Hadd mondjam úgy, hogy amit meg tudok csinálni, ahhoz van egy talentumom. Szeretném előre leszögezni, mint Isten gyülekezete és mint Istennek gyermekei, hogy kétféle mód van. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ők mindenhez értenek, és vannak, akik azt mondják, hogy semmihez nem értek, de igazából nem akarnak csinálni semmit, csak megkritizálni azokat, akik dolgoznak. A felolvasott ígéből, itt a, ez egy példa, amit Jézus mond, és tulajdonképpen arról van szó, hogy egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a másiknak egyet. Hadd mondjam úgy, hogy mindenkinek az ő mércéje szerint. Senki se kezdte úgy, hogy megszülettem, és már van 10 talentumom. Hanem ahhoz fel kell nőni, ahhoz gyakorolni kell. Emlékszem, körülbelül 4 éves lehettem, amikor megkértem édesanyámat, hogy tanítson főzni. Szerettem körülötte csörögni, forogni a konyhán, és édesanyám odaadott nekem is ugyanabból az anyagokból, amiből ő készítette az ételt, na most ezt aprítsd fel, itt van ez a kicsi edény, de ebbe készítsed, ahogy te sózod, ahogy te borsozod, azt úgy fogod megenni. Az első főztemet nem tudtam megenni. A másodikat sem. De tanultam. És van, akik mondták, rokonok, hogy ó, ne kínozzátok azt a kis gyereket. És eljött az idő, 2-3 év múlva édesanyám lebetegedett, ágynak esett, körülbelül 1,5 évig. És az iskola időrendszerünk olyan volt, hogy hát én voltam az, aki meg kellett főzzem az ebédet. A nővérem annyiba tudott segíteni, hogy ő feltette a vizet, meg előkészítette a dolgokat, és az úton én jöttem iskolából, ő ment iskolába, és elmondta, hogy ma akkor ezt főzél, ez legyen. És lassan-lassan megtanultam ezt a dolgot. De az nem úgy jött, hogy egyből. Az nem úgy jött, hogy egyből azt mondták, hogy fantasztikus, milyen finom, hát belőled egy nagy szakács lesz. Nem lett szakács. Tudok főzni, néha szeretek is főzni, de nem vagyok szakács. És vagy másoknál a festészet. Szépen tudnak festeni, hát őszintén mázolóval még egyenesen egy üres falat se tudnék lefesteni rendesen. Ahhoz is kell gyakorlat, és kell egy kitartás, egy hűség. Szeretnénk visszatérni egy kicsit a Máté 24. részhez, ott a 13. versben végül is Jézus beszél az utolsó időkről, meg a nehézségekről, amik jönnek, de azt mondja, hogy aki mindvégig álhatatos marad. Az álhatatosság és a hűség nagyon, nagyon ikertestvérek. Valamit elkezdeni és végigcsinálni, és én hiszem azt, hogy ez az év annak az éve is, amikor megtanuljuk azt, hogy amit elkezdtünk eddig, és mindig hallogattuk, mindig húztuk, majd ez az év egy ilyen záró időszak lesz, amikor valamit le kell zárni, és valami újat kell kezdeni. Isten megmutatja, hogy mi az az új, amit újat kell kezdeni, de egyszer valamit le kell zárni. Nagyon sok bizonságot tudnék elmondani, saját tapasztalatokat, saját átéléseket, egyedül is, meg a családommal is, gyerekekkel, a feleségemmel. Nem szeretnék ebben mélyen belemenni, de volt egy dolog, ami engem nagyon megfogott, amikor mi még a 90-es évek legelején kimentünk Albániába, se nyelvet nem tudtuk, a kultúrát nem ismertük. Ott voltunk, és kérdeztem Isten, most Uram, mit tegyünk, mit csináljunk, és hirdessük az evangéliumot, de hát nem tudtuk a nyelvet. Nem volt lefordítva a Biblia albán nyelvre. És Isten szólt a szívemhez, hogy szeressed őket. És így tudtunk embereket megnyerni Krisztushoz. Később, amikor Tiranából elköltöztünk délre, ott álltam Isten előtt, hogy Uram, most nekünk el kell menni, most szinte egy új életet kezdünk. Dél-Albánia már nem a muzulmán, vagy akkor még nem a muzulmán ország rész volt, hanem egy erős ortodox. És gondoltuk, hogy ott könnyebb lesz, mert az emberek már tudják, mi az Jézus Krisztus, meg ilyenek. Hát még annyit se tudtak, mint a muzulmánok. Nehezebb volt. És úgy bennem volt, hogy Uram, hogy csináljuk, mint csináljuk? És egyszer Isten szólt hozzám, hogy amíg te hűséges maradsz hozzám, és utána a szolgálathoz, addig én veled leszek és megáldalak. És ezt tapasztaltuk, és tapasztaljuk már több mint 30 éve. Hogy ez így működik, ez így van. Egyszer megjött ez a gazda, ahogy olvassuk a 25. részben, és hát számot kellett adjanak arról, amit kaptak. Ment aki az 5 talentumot kapta, és szólt, hogy Uram, kamatoztattam azt, amit adtál, és itt van másik még 5 talentum. És akkor mondja a gazda neki, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Az én emberi logikámban. Hát ha ez, aki 5-öt kapott és még 5-öt hozott, azt mondja, hogy kevesen voltál hű, mit fog mondani a kettőnek? Tudjátok, mindnyájunknak van egy bizonyos mértékünk. És ez nem fog nőni, ha csak úgy helyben hagyjuk. Mindnyájunknak van egy bizonyos kapacitásunk, és a kreativitáshoz is, de a hűséghez is. És a hűség, azt is meg kell tanulni. Olyan könnyű azt mondani, manapság már nagyon el van csépelődve ez a szó, hogy hűség. Emlékszem, mikor kimentünk Albániába, nem hallottunk válásokról, házassági válásokról. Eltelt 20 év, és divattá vált, hát te nagyon gyenge vagy, te még az első házasságnál tartasz, és már 5 éve házas vagy. Ó, ha legalább 2-szer próbált ki újra meg. Szóval a hűség kiveszett, egyik proféta mondja ezt, hogy elveszett a hűség az utcákon, a tereken. Kihalt a hűség. Hűségesnek lenni ugye, amikor ott állunk a esküvőn napján, és úgy szóval hűséget esküszünk egymásnak. Jóban, rosszban, stb. És eltelik pár nap, jön az első gombóc, és már akkor megkérdőjelezzük magam, hogy én jól csináltam, amit csináltam. Hűséges maradni Istenhez. Sokan mondják azt, hogy én szeretem Istent, és én nagyon hiszek Istenbe, de nem olvassák a Bibliát. Sokan mondják, hogy nekem nem is kell járni templomba, én olvasom otthon a Bibliát. Olyat is hallottam, hogy hova menjek pali gyülekezetbe? Hát van 700 keresztény csatorna a tévébe. Odafordítom, ahova akarom, olyan prédikációt hallgatok, amilyet akarok. Én is viccből visszamondtam, hogy hát te nagyon-nagyon értelmes ember vagy, de az elragadtatást te csak tévéből fogod nézni. A hűség nem abból áll, hogy tudok valamit, hanem abból, hogy kitartok valami mellett. 5 talentum. Most hadd kérdezzem meg, mi az az 5 dolog, amihez értesz? Így nem kell nekem felelni, de úgy gondolkozunk el magunkban, hogy van-e 5 olyan dolog, amihez értek? És tudjátok, ez hogy van? Ha hűségesen csinálom azt, amihez értek, az kifejleszti a többi 5-öt, vagy ahányat. De Jézus mindig kerek számokban és 100%-okban beszél. Ismerek olyan embert, olyan gyönyörűen énekel. Beteszik egy profi dicsőítő csoportba, az ember nem mondaná meg, hogy ez hisz Istenben, vagy nem. Mert úgy elő tudja adni magát. De kérem szépen, olyan hiányai vannak az életben, elfelejt köszönni például. Nem mert olyan nagynak képzeli magát, hanem mert egy olyan környezetben nőtt fel, ahol őt is leértékelték. És ezt tanulta ő is. Mi van az, amit nem kaptunk Istentől? Mindent Istentől kaptunk. Mindent Istentől kaptunk. Isten királyságában hogyan kamatoztatjuk azt, amink van? Itt Magyarországon ismerek egy drága pásztortestvért, 20-30 évvel ezelőtt, ő még nem volt pásztor. Ő a vécetakarító volt az egyik gyülekezetnél. Ő jött hamarabb kezdés előtt, jó 2,5 órával, hogy megrakja a tüzet, fával fűtötték a termet, ő takarított ki, ő szellőztetett ki, és hűséges volt. És közben míg ment az ige hirdetés, figyelt. Hát komolyan vette azt, amit csinál, meg azt, ahol van. És egyszer azt mondja a pásztor, de el tudnál mondani egy üzenetet, egy prédikációt a gyülekezetnek? És azt mondta, hogy melyiket mondjam el? Mert azokat, amit te prédikáltál, mind tudom fejből. És a pásztor oda tette, azt mondta, hogy jó, jövő vasárnap, amiket te szeretnéd, mondd el. A hibázol, úgy veszem, hogy az én hibám. És elmondta. És a pásztor meg volt lepődve, hogy hú, de még érdekesebb üzeneteket mondtál, mint amiket én lejegyeztem magamnak az én prédikációimba. És aztán felkérte még egyszer. Egy másik alkalmon felkérte. Kiküldte falura szolgálni. Nehéz volt. Volt, amikor 10 kilométereket gyalogolt ahhoz, hogy beérjen a gyülekezetbe, hogy elmondjon egy ige hirdetést. De kitartott, hűségesen. És Isten megáldotta. Isten nem a mennyiséget áldja meg, hanem a hűséget. Isten a hűséget mindig megáldja. És olvassuk, hogy a kettő is oda ment, és azt mondja, hogy ez a 2 talentum, amit te adtál, ezzel tudtam nyerni még 2-t. Most szeretnék egy kicsit úgy a gyülekezeti oldalra térni. Ti is ismertek, én is ismerek, a héten is találkoztam egy ilyen ismerőssel, és kellemes meglepetés volt számomra. Valamikor segített hordani a dicsőíti csapatnak a hangszereket a színpadra. Meg utána a végén összeszedni a kábeleket, meg aztán egyszer a pásztor megengedte, hogy jó, csak nyugis, csendben, 5 percig dobolhatsz. Aztán dobolt. Aztán megtanult dobolni. Később lett belőle egy nagyon jó dobos. De, amint mondtam, hogy a talentumok, azok vagy fejlesztjük őket több irányba is, vagy elveszítjük őket. És ma már egy gyülekezetet pásztorol. Miért? Egy hűség, ami vezette oda. Egy odaszánás, ami benne volt. Ez a, aki a kettőt kapta, azt mondja, uram, kettőt tudtam még hozni, nem tudtam többet hozni, de kettő itt van. Tehát ő is hozta a 100%-ot. És ugyanazt hallotta a gazdától, mint az előző, amik a 10 vagy az 5-öt hozta, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Elgondolkoztam, és utána néztem, hogy mit jelent az, hogy jó és hű szolga. Nem az, hogy ó, de jó ember, jó karakter, jó fej, jó. Nem. Édesapámnak volt egy szava, hogy a jó az sosem elég. A legjobbat csinált. Tehát amit csinálsz, azt csináld úgy, ami belőled kitelik a legjobb, azt adjad. És Isten meg tudja áldani. Újságot osztani a gyülekezetben egy szolgálat. Várni az érkezőket az ajtóban egy szolgálat. Gyerekekkel foglalkozni egy szolgálat. És mi meg tudjuk minősíteni, hogy egyik nagyobb, a másik kisebb. De lényeg az, hogyha a teljes szíveddel, hűségeddel teszed és csinálod, ugyanazt fogod hallani Istentől, mint az, aki 100 000 előtt prédikál minden vasárnap. Ugyanazt. Mert egyiknek több adatik, másiknak kevesebb. Aztán jön az, aki az egyet kapta. Van itt köztünk olyan, aki felismer legalább egy talentumot az életében. Egy dolog, amit tudsz a gyülekezetbe csinálni. Istenért. Az ő királyságáért. Egy apró dolog. Gondolom, eszedbe jut neked, és tudod, mi az. Egyetlen egy dolog. Van egy veszély. Belefáradsz, mert mindig azt nézed, hogy más mit csinál. És egyszer jön a sátán és becsap. Miért csinálod te ezt? Hát nézd meg, még vannak 5 sokkal jobbak, mint te. Ne folytasd. Ne folytasd. Tudnék sok példát hozni, mondani. Névből ismerek, vagy hírből, a 80-as években egyik legkeresettebb dicsőítő vezető volt Amerikában, meg Angliában, sokfele. Énekeket írt, zenét fektetett le kottára, zenésített. Egy nagyon áldott ember volt. És mindig úgy érezte, hogy hát miért csinálom én ezt? Hát mindig a pásztor árnyékában vagyok. Hát ő hív magával, de hát az emberek nem miattam jönnek a gyűlibe, hanem a pásztorért, mert ő úgy tud prédikálni, hogy 10 000 megmozgat. És egy idő után alábbhagyta. Alábbhagyta a dicsőítést, az szolgálatot, és sajnos utána pár évre lehetett hallani a hírt, hogy teljesen kibukott. Megtagadta Istent. Miért? Mert a szolgálatát tette első helyre, hogy őt lássák az emberek, hogy milyen jól szolgál. Megtanultam egy dolgot, 19 éves voltam, amikor az egyik erdélyi gyülekezetben szolgáltam, az volt az első prédikációm, és nem tudtam befejezni. Már az emberek vették a nagy kabátjukat, mentek a buszhoz, de én még nem találtam az amment. Mondtam, még egy, mit tudom, hogy 180 emberből körülbelül maradt még, vagy 40, ezt észrevettem, hogy itt valami baj van, és akkor egyszer megálltam. A helyi pásztor segített itt, drága idős testvér, és amen. Na, ó, olyan jó esélyezés, kész, akkor be van fejezve. És odajött, átölelt, drága fiam, nagyon jó voltál. Hát, nőtt a szívem, nőtt a májam, jól esett a dicséret. Aztán folytatta, a következő már jobb lesz. A következő jobb lesz. És tudjátok, akkor megtanultam egy dolgot. Én nem azért mentem oda, hogy magamat mutassam, vagy magamat prédikáljam, engem lássanak az emberek, hanem Jézus Krisztust. És az, amit teszünk, amivel szolgálunk, bármilyen csekély dolog. Szeretném itt elmondani, nem tudom, kik szoktak azok lenni, nem is akarok itt említeni neveket, de néha olyan jól esik, mikor jön egy-egy vendégpásztor, akkor itt benne a protokollnál megterített asztal, királyi lakoma, és maradnak a gyülekezeti tagokból, hát mi elbeszélgetünk ugyan nyugisan, nem nézzük az órát, az se, hogy más esetnek van még kisgyereke is otthon, vagy. De azok a személyek ott maradnak egész késig elmosogatni, elrendezni, elpakolni. Fantasztikus szolgálat. Fantasztikus szolgálat. Egy hatalmas erő és kenet rejlik abban, ha feltalálod a talentumodat abba a helyzetbe, amiben vagy. Emlékeztek a Naaman történetére? Az úgy kezdődött, hogy ilyen portyázó csapatok betörtek Izraelbe, rabul ejtettek egy kislányt. Egy kis tinédzser lányt. És az elkerült idegen országba, mint rabszolga, és oda került Naamán, aki a hadügyminisztere volt annak az országnak, a Naamán feleségének lett a szolgálója. És észrevette ez a kislány, hogy az ő ura, Naamán, beteg. Leprás, bélpoklos. És egyszer szólt, hogy ó, ha az én uram elmenne oda, ahonnan én jöttem, hát ott van prófita, aki meg tudja gyógyítani. Nem kezdett el siránkozni, nem ütötte össze a markát, hogy na, Isten megbüntette ezeket, mert engem rabul ejtettek, meg tönkreverték a családunkat, hanem szolgált ott, ahol volt. Feltalálta a helyét, a szolgálatát ott, ahol volt, abban a helyzetben. A vége mi lett? Isten úgy hozta össze a dolgokat, még egy érdekes, ugyanebbe a történetbe, Naamán azt mondja, én a Jordánba fürödjek meg. Hát ez olyan, mint a csatorna víz. Hát nálunk sokkal jobb folyók vannak, tisztább, inkább oda. És egy szolga, egy egyszerű senki, oda megy, uram, Hát ha nagy dolgot kért volna, nem megtetted volna? Hát ezt a csekély dolgot, hát csak mi vagyunk itt. Nem kell ezt szégyelni senkitől. Merülj alá hétszer és kész. És megtette. Hallgatott a szolga szavára. Amikor Isten használni akar, félreteszi a protokollt. Amikor Isten használni akar, nagy emberek előtt is meg tudsz szólalni. Nem úgy van, hogy hát a szolga csak szolgának profitáljon. Emlékszem egy alkalomra, friss házasok voltunk, és egyik nap, ahogy olvasom a Bibliát, kaptam Istentől egy üzenetet. Egy kemény üzenet volt. Benne volt, Uram, megvizsgálom magamat, hol kell, én ebből megtérek. És Isten szólt, hogy ez egy gyülekezetnek szól. És Isten előtt álltam, míg megtudtam azt is, hogy melyik gyülekezetnek. De hát az volt a leghíresebb gyülekezet Romániában. Egy román gyülekezet. Hogy menjek én oda, hogy beszéljek azzal a pásztorral, akit egész Amerika ismer, nem csak Románia. És addig vívódtam, addig emésztett a dolog. Nem tudtam aludni, nem tudtam enni. Nem, egészségileg nem voltam jól. Az történt, hogy egyik nap szólt a feleségem, hogy miért kínlódsz? Menj el, és mondd el az üzenetet. Vonatra ültem, elmentem, sorba kellett várni az iroda előtt, többen mentek tanácsot kérni a pásztortól. Mikor rám jött a sor, bementem, és szóltam, hogy elnézést, nem ide valósi vagyok. Én egy üzenettel jöttem Istentől. Tessék majd megvizsgálni, le is írtam, itt hagyom írásba is, és hamar elintéztük. Megköszönte a pásztor. Körülbelül 2,5-3 év múlva úgy történt, hogy ellátogattam újra abba a gyülekezetbe egy hétköznap este. És a pásztor a végén az ajtóba állt, mindenkivel fogott kezet. És akkor észrevett, meglátott, ó, testvér, de jó, hogy itt vagy, szeretném megköszönni. Emlékszel, mikor jöttél egy üzenettel? Mondom, igen, igen, emlékszem. Hát már kezdtem szégyelni magam, hogy ki tudja, milyen butaságot mondhattam én akkor, vagy az ugye, annyira örülök, hogy eljöttél, hogy volt merszed eljönni és elmondani. Megmentetted a gyülekezetünket. Ezt tudni kell, egy olyan 5000 tagú gyülekezet. Megmentetted a gyülekezetünket. Nagyon hálás vagyok neked. Egyszerű dolgok, amiket Isten kér, hogy megtegyünk, megmenthetnek embercsoportokat. Megmenthetnek helyzeteket, amit nem tudunk emberileg kontrollálni. Na most visszatérve ehhez, aki az egy talentumot kapta, ugye azt mondja, hogy tudtam, hogy te gonosz úr vagy, és sokszor mondjuk azt, hogy félreértette, nem ismerte jól Isten. Én azt mondom, nem ismerte egyáltalán. Ő esetleg hallott róla, tudott róla, kapott tőle valamit, de Istent magát nem ismerte. Mert akinek van egy találkozása Istennel, az nem tud így beszélni Istenről. És oké, a vége azért mondja, hogy hát figyelj, megőriztem azt, amit adtál. Nem sérült meg. Itt van. A vége mi lett? Azt mondja, hogy vegyétek el tőle azt a talentumot, és adjátok annak, akinek van az 5 plusz az 5. Tehát akinek 10 talentuma van. Szeretném, hogy véssük eszünkbe, és figyeljünk fel erre, hogy ez az év, az az év is, amikor ha nem sáfárkodsz azzal, amit van, elvétetik tőled, és odaadja Isten másnak, akinek van, és aki tud sáfárkodni vele. És utána, hát mindig a pokolra értjük azt, hogy sírás és fogcsikorgatás. Utána sírhatsz, meg csikoroghatod a fogaidat mérgedbe, hogy már az sincs, amit volt. Miért? Mert nem használtad. Nem használtad. Tehát az, amit van, az az egyszerű kicsi valami. Ne értékeld le, használd és kamatoztasd, mert az mindig hoz magával, van egy jó hozama. És többet fog hozni és teremni, ha te helyesen használod és időben használod. Amen. Imádkozni tudunk minnyájan. Emlékszem egy esetre, egy gyülekezetben ki volt téve a betegeknek a listája, egy ilyen fekete táblára mindig krétával ráírták. Aztán aki vezette az imát, felszólította a gyülekezet, hogy a Mária néni, ne felejtsünk el imádkozni, és akkor felállt egy idős testvérnő, és mondja, ne imádkozzatok már, értem, már másfél éve eltemettük. Tehát volt, akik a 5 talentumból használtak egyet, azt tuti, de a többi 4-et nem. Legyünk éberek és józanok, hogy megállhassunk ezekben a nehéz időkben. És tartsd meg, ami nálad van. Tartsd meg, ami nálad van. És kamatoztasd azt, ami nálad van. Most így röviden itt lezárom, mert rövidre kell szabni ezt az alkalmat, de kívánom azt, hogy a Szent Szellem értesse meg velünk, hogy van, a szívünkben vannak dolgok, az életünkben vannak dolgok, a kezünkben vannak dolgok, amiket Isten adott, Isten helyezett oda, hogy azzal munkálkodjunk, hogy tudjunk megáldani másokat, egy gyülekezetnek hasznára legyünk, egy közösségnek, de Isten királyságának hasznára legyünk, jó sáfárai legyünk, hogy nekünk is elmondja, majd az Úr a végén, hogy jó jámbor és hű szolgám. Amit eddig csináltál, nagyon jó volt. De most jön egy magasabb szint. Valamit többet szeretnék. Aki az 5-öt kapta, és azzal sáfárkodott, hozott még 5-öt, és azt mondja, hogy jön egy magasabb szint. Menj, pihenj ki magad, aludj egyet, egyél jól, következik más feladat. Legyünk rákészülve, hogy ebbe az évbe felgyorsulnak a feladatok. Tehát van olyan dolog, amit kérjétek Istent, hogy mondja meg, hogy milyen hamar kell elvégezni. Mert mi szeretjük elhúzni az időt. Még van idő, de azt mondja az ige, hogy ma az ő szavát halljuk. Ma tegyük meg. Ma van erre lehetőség. Amen. Amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.